sláger, mert egy picivel 2 óra után hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki üzenne 06 20 311 111 a számunk, aki úton van, vezessen óvatosan. Jövő héten pedig belevágunk megint a fesztivál élményekbe, mert hogy jön a Strandfesztivál, ahol ott leszünk Rádió Stage-el és a legjobb DJ-kkel, vagyis a Rádió 1-es teljes DJ csapattal, köztük Metzger Vikivel, aki most Nagy Bogival és Miss Mooddal jön, az igazi mai slágerük az Éden. Itt a Rádió 1-en.

igazi mai slágereket. Csak a rá...

Csak igazi mai sláger megy, és most arra gondoltam, hogy jöjjön Alex Kenji, az olasz DJ, aki szereti a focit, de ő például nem olyan nagyon akart focista lenni. Gyerekkorában sem játszogatott, de őt már akkor is a zene érdekelte.

csak igazi mai sláger, mert egy közül pedig Lói jön, egy fiatal német tehetséges énekesnő, akinél ugyancsak nagy kérdés, hogy ki inspirálta, honnan jön ez a zenéiség, nyilván a saját tehetség mellett, és az ő válasza erre az, hogy Adele rengeteget hallotta és folyamatosan követte gyerekkorában. Na ez pedig most az aktuális kedvenc már nem Adele-től, Lóitól, David Puentes-zel, az igazi mai slágerek között a Golden Summer, amit indítok.

0: 101-et hallgatják.
1: Nagyon jók a zenéjétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a rádió.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió 1-et. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Óriási kedvenceket hozok a következő órában is, például J-Lo újdonságát, de itt lesz majd Taylor Swift, a hazaiak közül a halott pénz, de készülök még két tóval is a kezdésben pedig... mutatom... BB REXA, Faithless New Religion. Pár perc is ez indítja a következő zenei óránkat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket. Fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem főgyógyszerésze.
3: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszert kellene alkalmazunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. Egy gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak. Értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer alkalmazások közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk. Az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell a gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részeiben, és arra is figyeljünk, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a beteg tájékoztatóban adat, hogy a gyógyszer aprítható-e, feledhető-e, ez kifejezetten ellenjavolt az alkalmazási előírás szerint, akkor ezt ne is tegyük meg. Előfordulhat, hogy olyan maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy elfelezünk, sokkal nagyobb mennyiségű hatóanyag szabadul fel adott idő alatt, és így egy gyorsabb hatás, és itt mellékhatások fokozott megjelenése is előfordulhat. Egyébként amennyiben valamiért az információk nem minden részét sikerült megegyeznünk, a gyógyszertárban a gyógyszerteri asszisztensek mindig nagyon szívesen segítenek nekünk abban, hogy adott gyógyszert hogyan kell alkalmazni.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: ma is érkezik hozzánk Kuki délután 5 órától, a Live Mix pedig 7-ig tart, mert hogy ez a Summer Edition, ez a nyári széria, amit hozunk 2 órás mixekkel, aztán 7-től 8-ig pedig persze a kívánságműsor, ez pedig az aktuális kedvenc, ugyancsak Kukitól, Carnerrel, a Fire-t indítom itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Carner.
1: Hallgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk!
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is legyen megy.
3: Ez a

0: remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ezoterikus hangulatú esküvőre készül Harry Styles és Zoe Kravitz. Úgy tűnik, hogy 2025 nyarán, miután elkezdtek randizni, mostanra már konkrétan elkezdték tervezni az esküvőt, és már ennek az alaphangulata is megvan. Aki ebbe egy picit elmélyedne, a Radio1.hu-n egyébként írunk egy csomó részletet erről. Én pedig közben egy újabb nagy kedvencet indítottam. Most Kygótól a One Republic-kal a Chasing Paradise itt a Rádió 1.

remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Sláger megy, és miközben David Guetta folyamatosan duplázik Ibizán, minden héten két bulit is csinál, időközben azért van ideje másra, például elmenni Belgiumba, hogy ott csináljon egy kültéri bulit 35 ezer ember előtt. Igen. Néha ilyenekre is van idő. Meg ilyen dalokat készíteni, mint ez J-Lo-val, David Guetta és a Save Me Tonight, amit indítok.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a következő órában is, mert hogy mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsik Weekend, addig pedig olyan nagy kedvencek, mint Kamrát, Hug Yourself, Shakira, Die Die, vagy éppen Cyril, Mary Joe és a Still Into You, ezeket is hozom a kezdésben, pedig Ray Daltont. Can't hold back my heart. Az igazi mai sláger a Blood Running. A következő zenei órát ezzel indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A sarkvidéki olvadás miatt éhhalál fenyegetheti a jegesmedvéket. A kutatók szerint a medvék nem képesek az étrendjüket a szárazföldi élethez igazítani. A sarkvidéki jegesmedvék nagyrészt gyűrűs fókákkal táplálkoznak, amelyekre a nyílt tengeri jégtáblákon vadásznak. A jég eltűnésével egyre több jegesmedve kényszerül több időt tölteni a parton és madártojásokat, bogyókat és füveket fogyasztani. A szárazföldön azonban az állatok gyorsan fogynak, ami növeli az elpusztulás kockázatát, írja a BBC. A hírügynökség felidézte, hogy a jegesmedvék száma az 1980-as évekig jelentősen csökkent, ami főként a fenntarthatatlan vadászat miatt következett be. A nagyobb jogi védelemnek köszönhetően számuk nőtt az elmúlt időszakban, most viszont a globális felmelegedés jelent hatalmas veszélyt rájuk nézve, mivel a befagyott sarkvidéki tengerek kulcsfontosságúak a túlélésükhöz, a zsírban gazdag fókák vadászatához. A melegebb hónapokban azonban az északi sarkvidék számos része egyre inkább jégmentes. Nyugat-Manitobában például ez az időszak 1979 és 2015 között 3 héttel nőtt. A kutatók egy tanulmány keretein belül itt 3 éven át követték 20 jegesmedve tevékenységét a nyári hónapokban annak érdekében, hogy megértsék, hogyan élik túl az állatok a jég eltűnését. Amellett, hogy a tudósok folyamatosan vérmintákat vesznek és ellenőrzik a súlyukat, a medvékre GPS-szel felszerelt kamerás nyakkörveket is helyeztek, ami lehetővé tette a kutatók számára, hogy rögzítsék az állatok mozgását, tevékenységét és étrendjét. Mint írják, a nyári hónapokban a jegesmedvék különböző stratégiákat alkalmaztak a túlélés érdekében, egyesek alapvetően pihentek és energiát takarítottak meg, a többség azonban megpróbált növényeken és bogyókon élni, vagy pedig úszva próbált meg élelmet találni. Mindkét módszer kudarcot vallott, a vizsgálatban résztvevő 20 medve közül 19 veszített testtömegéből egyes egyedek akár 11%-ot is.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy picivel 4 óra után. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Továbbra is itt vagyok, továbbra is hozom a legnagyobb kedvenceket, és továbbra sem dumálok. Most Kamrádot indítom, a Hug Yourself-fel. Nagy kedvenc, mutat

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Cyrilli a folytatás, akinek nyár elején volt a lagzia, és azt kell mondjam, nagyon cukik voltak, egy csomó fotó van róla a social médiában, gyerekkel, feleséggel, vagány. Ez meg a Steal Into You-től a rádió egyen.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Feloldották az útzárat a Budai Nagy Antal utcánál. 5 nap múlva kezdődik a Virág Karnevál. Kikapott a DVSC Skyline. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Feloldották az útzárat a Budai Nagy Antal utcánál. Ezzel az utolsó fázisába ért a Vámosfércsi úti csomópont kapacitás növelő átalakítása. A tervek szerint a kivitelező tanévkezdésre teljes egészében kész lesz a munkálatokkal. Az 1,4 milliárd forintos kapacitásbővítő beruházás során a kereszteződésnél minden irányból egy jobbra kanyarodó sávot hoztak létre, amelyhez a teljes pályaszerkezet újjáépítése kellett. A közlekedési tárca beruházásának legnagyobb forgalomkorlátozással járó munkáit kifejezetten a nyári szünetre időzítette. Gábor Zsombor városüzemeltetési osztályvezetőt hallják.
3: Augusztus végére minden olyan útpályát és gyalogos forgalmat érintő korlátozás meg fog szűnni, az időjárástól függően természetesen a kereszteződésben, ugyanis a kivitelező már csak a burkolatjeletnek a felfestését fogja végezni, van egy minimális aszfaltozás járdában, illetve szeptember hónapra már csak növénytelepítési munkától fognak maradni.
2: A fejlesztésnek köszönhetően akár 20%-kal is nőhet a Budai Nagy Antal utca és a Vámospércsi út csomópontjának áteresztő képessége, ami Debrecen egyik legforgalmasabb kereszteződése. Elkezdődött a visszaszámlálás. 5 nap múlva újra látványos, guruló kompozíciók vonulnak végig Debrecen utcáin. Az idén 60 éves virágkarnevára 12 kocsit készítenek. A díszítést nehezíti, hogy az aszály miatt kevesebb a virág hazánkban. Az idei rendezvényen is indul majd közösségi kocsi. Erre bárki tűzhet majd virágot augusztus 18-án és 19-én a Dósanátor téren. Charreria Mexikó lelke címmel nyílt fotótárlat Debrecenben, az Új Városháza galériában. A szeptember 11-ig látható kiállítás már a virágkarneváli programokat vezeti fel. 100 éve 1926-ban intézményesültek a Magyarország és Mexikó közötti diplomáciai kapcsolatok. Az évfordulót mindkét nemzet kulturális évaddal ünnepli, hívta fel a figyelmet köszöntőjében Puskás István a polgármester. Vereséget szenvedett a DVSC Skyline női kézilabda csapata a Konstantin Tita emléktornán pénteken. A debreceniek 28-25-re kikaptak a házigazda Román Völcseától. A Loki így bronzmeccset vív, ami ma magyar idő szerint délután 4-től lesz, a szlovén RK Krím ellen. Térségünkben ma sok napsütésre van kilátás, eső nem valószínű, és a légmozgás is várhatóan mérsékelt lesz. Reggel 24, napközben 33 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket, fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze.
5: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszert kellene alkalmazunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. Egy gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak. Értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk. Az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell a gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részeiben, és arra is figyeljünk, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a beteg tájékoztatóban adat, hogy a gyógyszer aprítható-e, feledhető-e, ez kifejezetten ellenjavolt az alkalmazási előírás szerint, akkor ezt ne is tegyük meg. Előfordulhat, hogy olyan maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy elfelezünk, sokkal nagyobb mennyiségű hatóanyag szabadul fel adott idő alatt, és így egy gyorsabb hatás, és itt mellékhatások fokozott megjelenése is előfordulhat. Egyébként amennyiben valamiért az információk nem minden részét sikerült megegyeznünk, a gyógyszertárban a gyógyszerészek, gyógyszerteri asszisztensek mindig nagyon szívesen segítenek nekünk abban, hogy adott gyógyszert hogyan kell alkalmazni.
0: Az egészségperceket hallották.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. 5 óra után 11 perccel szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. Augusztus 15-e van, a Máriák a névnaposok. Sok boldogságot nekik. Én meg hozom az igazi mai slágereket, mindjárt az újdonságot Regán Lilitől. Előtte viszont Ed Sheeran jön, ez az Azizám itt a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és halka jegyzem meg, a mai nap a légierő napja, augusztus 15-e, ezt én például nem tudtam, de milyen jó, hogy vannak szerkesztőink. És milyen jó, hogy vannak igazi mai slágereink, mert hogy ezek szólnak megállás nélkül, most Will William is az Ego, amit indítok a rádió egyen.
1: Miroir, dis-moi qui est le plus beau, qui t'a devenu

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy ma sem fogunk fázni, 31 fok, az azért nem nagyon meleg, de nagyon kellemes, és holnap is 32, tehát bátran mondhatjuk, hogy strandidő. Don Walker, Live a Light On! A hírek után ezzel a nagy kedvencem folytatom.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A sarkvidéki olvadás miatt éhhalál fenyegetheti a jeges medvéket. A kutatók szerint a medvék nem képesek az étrendjüket a szárazföldi élethez igazítani. A sarkvidéki jeges medvék nagyrészt gyűrűs fókákkal táplálkoznak, amelyekre a nyílt tengeri jégtáblákon vadásznak. A jég eltűnésével egyre több jeges medve kényszerül több időt tölteni a parton és madártojásokat, bogyókat és füveket fogyasztani. A szárazföldön azonban az állatok gyorsan fogynak, ami növeli az elpusztulás kockázatát, írja a BBC. A hírügynökség felidézte, hogy a jeges medvék száma az 1980-as évekig jelentősen csökkent, ami főként a fenntarthatatlan vadászat miatt következett be. A nagyobb jogi védelemnek köszönhetően számuk nőtt az elmúlt időszakban, most viszont a globális felmelegedés jelent hatalmas veszélyt rájuk nézve, mivel a befagyott sarkvidéki tengerek kulcsfontosságúak a túlélésükhöz, a zsírban gazdag fókák vadászatához. A melegebb hónapokban azonban az északi sarkvidék számos része egyre inkább jégmentes. Nyugat-Manitobában például ez az időszak 1979 és 2015 között 3 héttel nőtt. A kutatók egy tanulmány keretei belül itt 3 éven át követték 20 jeges medve tevékenységét a nyári hónapokban annak érdekében, hogy megértsék, hogyan élik túl az állatok a jég eltűnését. Amellett, hogy a tudósok folyamatosan vérmintákat vesznek és ellenőrzik a súlyukat, a medvékre GPS-szel felszerelt kamerás nyakörveket is helyeztek, ami lehetővé tette a kutatók számára, hogy rögzítsék az állatok mozgását, tevékenységét és étrendjét. Mint írják, a nyári hónapokban a jegesmedvék különböző stratégiákat alkalmaztak a túlélés érdekében, egyesek alapvetően pihentek és energiát takarítottak meg, a többség azonban megpróbált növényeken és bogyókon élni, vagy pedig úszva próbált meg élelmet találni. Mindkét módszer kudarcot vallott, a vizsgálatban résztvevő 20 medve közül 19 veszített testtömegéből, egyes egyedek akár 11%-ot is.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Cause I will leave the light on.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten szerdán pedig más tartol a Strandfesztivál, természetesen Rádió 1-el és Rádió 1 Stage-el, ahol az ország legjobb DJ zenéjének. Szerdán konkrétan a diszkósit indít 8 órától, aztán Lotfübegi, Pomex, Jamila, Christopher, DJ Metzger, Viki Nyuik és Jauri a lemez játszok mögött. Óriási bulizunk, na rá, hogy jövő héten is, addig pedig jönnek itt adásban is az igazi mai slá

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Feloldották az útzárat a Budai Nagy Antal utcánál. 5 nap múlva kezdődik a Virág Karnevál. Kikapott a DVSC Skyline. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Feloldották az útzárat a Budai Nagy Antal utcánál. Ezzel az utolsó fázisába ért a Vámospércsi úti csomópont kapacitás növelő átalakítása. A tervek szerint a kivitelező tanévkezdésre teljes egészében kész lesz a munkálatokkal. Az 1,4 milliárd forintos kapacitás bővítő beruházás során a kereszteződésnél minden irányból egy jobbra kanyarodó sávot hoztak létre, amelyhez a teljes pályaszerkezet újjáépítése kellett. A közlekedési tárca beruházásának legnagyobb forgalomkorlátozással járó munkáit kifejezetten a nyári szünetre időzítette. Gábor Zsombor városüzemeltetési osztályvezetőt hallják.
2: Augusztus végére minden olyan útpályát és gyalogos forgalmat érintő korlátozás meg fog szűnni, az időjárástól függően természetesen. A kereszteződésben ugyanis a kivitelező már csak a burkolatjeletnek a felfestését fogja végezni, van egy minimális aszfaltozás járdában, illetve szeptember hónapra már csak növénytelepítési munkától fognak maradni.
1: A fejlesztésnek köszönhetően akár 20%-kal is nőhet a Budai Nagy Antal utca és a Vámospércsi út csomópontjának áteresztő képessége, ami Debrecen egyik legforgalmasabb kereszteződése. Elkezdődött a visszaszámlálás. 5 nap múlva újra látványos, guruló kompozíciók vonulnak végig Debrecen utcáin. Az idén 60 éves Virág Karnevára 12 kocsit készítenek. A díszítést nehezíti, hogy az aszály miatt kevesebb a virág hazánkban. Az idei rendezvényen is indul majd közösségi kocsi. Erre bárki tűzhet majd virágot augusztus 18-án és 19-én a Dósanátor téren. Charreria Mexikó lelke címmel nyílt fotótárlat Debrecenben, az Új Városháza galériában. A szeptember 11-ig látható kiállítás már a virágkarneváli programokat vezeti fel. 100 éve 1926-ban intézményesültek a Magyarország és Mexikó közötti diplomáciai kapcsolatok. Az évfordulót mindkét nemzet kulturális évaddal ünnepli, hívta fel a figyelmet köszöntőjében Puskás István a polgármester. Vereséget szenvedett a DVSC Skyline női kézilabda csapata a Konstantin Tita emléktornán pénteken. A debreceniek 28-25-re kikaptak a házigazda Román Völcseától. A Loki így bronzmeccset vív, ami ma magyar idő szerint délután 4-től lesz, a szlovén RK Krím ellen. Térségünkben ma sok napsütésre van kilátás, eső nem valószínű, és a légmozgás is várhatóan mérsékelt lesz. Reggel 24, napközben 33 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és sokszor elgondolkozunk azon, hogy egy-egy munkát el kell vállalni, és konkrétan nem lehet tudni előre, hogy jó döntés lesz-e. A Swiss Disconnál egy ilyen volt, amikor felkérték őket, hogy egy trash reality-hez csináljanak betétdalt. Először nem nagyon akarták, de aztán megcsináltak, és konkrétan utána ez lett a nagy áttörés számukra, szóval van ilyen. Ez pedig az aktuális kedvenc tőlük, az igazi mai slágerek között a Swiss Disco, Rehab, Sanford és a Sleep Tonight, amit indítok.

0: egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púlzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: jön, mert a hétvége reggelben is kellenek az igazi mai slágerek. A legfrissebb infók után például Lloydtól a Get Lucky.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ahó, stabil optikai net, féláron. Ennek a fele sem tréfa.
1: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
2: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
4: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
2: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
4: reklamkukac@mcdb.hu.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Feloldották az útzárat a Budai Nagy Antal utcánál. 5 nap múlva kezdődik a Virágkarnevál. A Győrt fogadja a DVSC. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Feloldották az útzárat a debreceni Budai Nagy Antal utcánál. Ezzel az utolsó fázisába érte a Vámospécsi úti csomópont kapacitás növelő átalakítása. A tervek szerint a kivitelező tanévkezdésre teljes egészében kész lesz a beruházással, ami várhatóan gyorsabb és biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé a nagyforgalmú kereszteződésben és környékén. A fejlesztésnek köszönhetően akár 20%-kal is nőhet a Budai Nagy Antal utca és a Vámospécsi úti csomópontjának áteresztő képessége. Elkezdődött a visszaszámlálás. 5 nap múlva újra látványos guruló kompozíciók vonulnak végig Debrecen utcáin. Az idei Virágkarneválon megelevenedik egy ismert magyar nóta, a Magyar Kártya négy ásza és a Mesebeli Tündérvilág házacskái az egészséges életmódra hívják majd fel a figyelmet. A Szent Koronával és a Nyitókocsival együtt összesen 12 kompozíció vonul majd végig. A díszítést nehezíti, hogy az aszály miatt kevesebb a virág hazánkban. Erről Gulyás Tamás virágkocsi kivitelező beszélt.
3: Egyre szűkebb keresztmetszetből választhatunk, úgyhogy sajnos ez egy rákfenéje a jelenlegi helyzetünknek, mert ez az aszály is nagyon, nagyon visszavetette ugye a termelést itt Magyarországon. Nálunk, mivel nagy mennyiséget használunk száraz virágból is, élő virágból is, azért ez felerősödik ez a probléma.
2: Bár nem könnyű beszerezni a virágokat, a szervezők azt ígérik, hogy idén is látványos lesz a karnevál. Az idén 60 éves rendezvényen is indul majd közösségi kocsi. Erre bárki tűzhet majd virágot augusztus 18-án és 19-én a Dósa Nádor téren. Mesél az emlékkert az elfogadásról. Különleges kerítés kiállítás nyílt a református nagy templom mögötti parkban, a Virágkarnevára készülve. Az emberi értékeket bemutató érzékenyítő tárlatot, a halmazottan sérült gyerekeket nevelő és felnőtteket gondozó szülők Hajdú Bihari Szövetsége hívta életre. Újabb hazai mérkőzést vív a DVSC a labdarúgó NB1-ben vasárnap. A negyedik fordulóban a bajnoki címvédő Győrt fogadja a Civisvárosi Együttes. A találkozó vasárnap délután 5:30 kezdődik a Nagyerdei stadionban. Városi derbi vár a Deacra a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában. A negyedik fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Kislokit fogadja ma délután 5:30 a Deac sportkampuszon. Térségünkben ma sok napsütésre van kilátás, eső nem valószínű, és a légmozgás is várhatóan mérsékelt lesz. Reggel 24, napközben 33 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: azok, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy köztük pedig a 21 Pilots jön, akik a héten ugye Magyarországon jártak, a szigeten is felléptek, és egy nagyon menő videó kezdett el pörögni róluk a neten, amikor az énekes felhívta az egyik biztonsági őrt, hogy énekeljen, duettezzen vele, talán Attila, ha jól emlékszem a nevére, még néhányszor nekifutott az énekes, mire sikerült kimondani. Nagyon cuki videó lett. Na ez viszont most az igazi mai sláger tőle, amit imádunk a 21 Pilots-tól, a Heatons, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lép be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111, jöhetnek az üzenetek, én pedig a következő órában is hozom a legnagyobb kedvenceket, köztük lesz például az újdonság Shakirától, de készülök Taylor Swift-tel és a Fastball csapatával is, a kezdésben pedig Hypaton jön Norma J. Martinnal. Az igazi mai sláger az Out of My Head, pár perc is ezzel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
6: Világmárkák, világra szóló áron.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
9: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Feloldották az útzárat a Budai Nagy Antal utcánál. 5 nap múlva kezdődik a Virág Karnevál. Kikapott a DVSC Skyline. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Feloldották az útzárat a Budai Nagy Antal utcánál. Ezzel az utolsó fázisába ért a Vámosfércsi úti csomópont kapacitás növelő átalakítása. A tervek szerint a kivitelező tanévkezdésre teljes egészében kész lesz a munkálatokkal. Az 1,4 milliárd forintos kapacitás bővítő beruházás során a kereszteződésnél minden irányból egy jobbra kanyarodó sávot hoztak létre, amelyhez a teljes pályaszerkezet újjáépítése kellett. A közlekedési tárca a beruházásának legnagyobb forgalomkorlátozással járó munkáit kifejezetten a nyári szünetre időzítette. Gábor Zsomor városüzemeltetési osztályvezetőt hallják.
2: Augusztus végére minden olyan útpályát és gyalogos forgalmat érintő korlátozás meg fog szűnni, a időjárástól függően természetesen a kereszteződésben, ugyanis a kivitelező már csak a burkolatjeletnek a felfestését fogja végezni, van egy minimális aszfaltozás járdában, illetve szeptember hónapra már csak növénytelepítési munkátok fognak maradni.
1: A fejlesztésnek köszönhetően akár 20%-kal is nőhet a Budai Nagy Antal utca és a Vámospércsi út csomópontjának áteresztő képessége, ami Debrecen egyik legforgalmasabb kereszteződése. Elkezdődött a visszaszámlálás. 5 nap múlva újra látványos, guruló kompozíciók vonulnak végig Debrecen utcáin. Az idén 60 éves Virág Karnevára 12 kocsit készítenek. A díszítést nehezíti, hogy az aszály miatt kevesebb a virág hazánkban. Az idei rendezvényen is indul majd közösségi kocsi. Erre bárki tűzhet majd virágot augusztus 18-án és 19-én a Dósanátor téren. Charreria Mexikó lelke címmel nyílt fotótárlat Debrecenben, az Új Városháza galériában. A szeptember 11-ig látható kiállítás már a virágkarneváli programokat vezeti fel. 100 éve 1926-ban intézményesültek a Magyarország és Mexikó közötti diplomáciai kapcsolatok. Az évfordulót mindkét nemzet kulturális évaddal ünnepli, hívta fel a figyelmet köszöntőjében Puskás István a polgármester. Vereséget szenvedett a DVSC Skyline női kézilabda csapata a Konstantin Tita emléktornán pénteken. A debreceniek 28-25-re kikaptak a házigazda Román Völcseától. A Loki így bronzmeccset vív, ami ma magyar idő szerint délután 4-től lesz, a szlovén RK Krím ellen. Térségünkben ma sok napsütésre van kilátás, eső nem valószínű, és a légmozgás is várhatóan mérsékelt lesz. Reggel 24, napközben 33 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ilyen lendülettel kell kezdeni egy órát. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Az igazi mai slágerek között pedig 7 óra után is hozom a legjobbakat. Most Justin Biebertől, aki nagyon nagyot ment idén. A legnagyobb helyszínekkel lépett fel. Ugye a Coachellán headliner volt. Láthattuk a VB döntő halftime showban. Szóval nagyot megy. Ez meg az igazi mai sláger. The Kid Laroi, Justin Bieber és a Stay. Ezzel indítok a Rádió 1-et.

zenélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Shakira jön, aki állítólag szuperintelligens. A 140-es IQ, amit mértek neki, az legalábbis erre enged következtetni. Ezt nem is tudtam. Menő! Ez pedig egy szuper nagy kedvenc az igazi mai slágerek között, Shakira és a Die Die a rádió egy.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játszunk az igazi mai

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, az utóbbi időben pedig a legnagyobb divat a sztároknál, hogy nincs telefon, nincs nyilatkozat a lagziról, ami egyébként nem egy rossz irány, de hát az év esküvőjének nevezett Taylor Swift lagziról, ami lassan másfél hónapja volt, most jött az első hivatalos nyilatkozat, ami talán egy picit a másik oldal. A férj az, aki nyilatkozott, és hát azt mondta, ez volt a legjobb este az életemben. Hát mondjuk, ezt azért reméltük. Taylor Swift jön mindjárt! Fétofofília, a legfrissebb infók után mindjárt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hű, stabil optikai net féláron.
4: Bizony, ennek a felesem tréfa.
1: Otthoni és üzleti

0: számon.
1: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
2: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
3: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
2: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
3: reklamkukac@mcdb.hu

0: Rádió 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi ma is láger megy. Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Feloldották az útzárat a Budai Nagy Antal utcánál. 5 nap múlva kezdődik a Virág Karnevál. A Győrt fogadja a DVSC. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Feloldották az útzárat a debreceni Budai Nagy Antal utcánál. Ezzel az utolsó fázisába ért a Vámos-Pécsi úti csomópont kapacitás növelő átalakítása. A tervek szerint a kivitelező tanévkezdésre teljes egészében kész lesz a beruházással, ami várhatóan gyorsabb és biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé a nagyforgalmú kereszteződésben és környékén. A fejlesztésnek köszönhetően akár 20%-kal is nőhet a Budai Nagy Antal utca és a Vámos-Pécsi út csomópontjának áteresztő képessége. Elkezdődött a visszaszámlálás. 5 nap múlva újra látványos, guruló kompozíciók vonulnak végig Debrecen utcáin. Az idei virágkarneválon megelevenedik egy ismert magyar nóta, a Magyar Kártya négyásza és a Mesebeli Tündérvilág házacskái az egészséges életmódra hívják majd fel a figyelmet. A Szent Koronával és a Nyitókocsival együtt összesen 12 kompozíció vonul majd végig. A díszítést nehezíti, hogy az aszály miatt kevesebb a virág hazánkban. Erről Gulyás Tamás virágkocsi kivitelező beszélt.
4: Egyre szűkebb keresztmetszetből választhatunk, úgyhogy sajnos ez egy rákfenéje a jelenlegi helyzetünknek, mert ez az aszály is nagyon visszavetette ugye a termelést itt Magyarországon. Nálunk, mivel nagy mennyiséget használunk szárazvirágból is, élővirágból is, azért ez felerősödik ez a probléma.
3: Az idén 60 éves rendezvényen is indul majd közösségi kocsi. Erre bárki tűzhet majd virágot augusztus 18-án és 19-én a Dósanádor téren. Mesél az Emlékkert az elfogadásról. Különleges kerítés kiállítás nyílt a református nagy templom mögötti parkban, a virágkarnevára készülve. Az emberi értékeket bemutató érzékenyítő tárlatot, a halmozottan sérült gyerekeket nevelő és felnőtteket gondozó szülők Hajdú Bihari Szövetsége hívta életre. Újabb hazai mérkőzést vív a DVSC a labdarúgó NB1-ben vasárnap. A negyedik fordulóban a bajnoki címvédő Győrt fogadja a Civisvárosi Együttes. A találkozó vasárnap délután 5:30 kezdődik a Nagyerdei Stadionban. Városi derbi vár a Deacra a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában. A negyedik fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Kislokit fogadja ma délután 5:30 a Deac sportkampuszon.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
3: Délelőtt napos idő várható térségünkben. Néhány fátyolfelhő megjelenhet az égen, de eső nem lesz. A legmagasabb hőmérséklet 31 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egy csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újabb fesztivál, na náhogy a Rádió 1-el, a Strand Fesztivál, ahol már szerdától teljes pompájában állni fog a Rádió 1 stage, és szombatig jönnek oda az ország legjobb DJ, vagyis a Rádió 1 DJ-k, minden este 8 órakor indulunk, és hajnalig meg se állunk. Hát, nálunk ez a jövő heti program szerdától, addig pedig jönnek az igazi mai slágerek, most a Fastboytól a Good Life, amit indít.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, megállás nélkül a legnagyobb kedvencek, 8 órától pedig még Balázsék is a Balázsék Weekenddel, most pedig Blond is. Király Tamást hallottátok, további szép napot és jó rádiózást, meg kellemes hétvégét a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cibica

0: találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Feloldották az útzárat a Budai Nagyantal utcánál. Idén is megrendezik a Galiba Gyermekfesztivált. Kikapott a DBSC Skyline. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Feloldották az útzárat a debreceni Budai Nagyantal utcánál. Ezzel az utolsó fázisába ért a Vámospécsi úti csomópont kapacitás növelő átalakítása. A tervek szerint a kivitelező tanévkezdésre teljes egészében kész lesz a beruházással, ami várhatóan gyorsabb és biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé a nagyforgalmú kereszteződésben és környékén. A fejlesztésnek köszönhetően akár 20%-kal is nőhet a Budai Nagyantal utca és a Vámospécsi úti csomópontjának áteresztő képessége. A virágkarneváli hét a legkisebbeknek is számos élményt kínál. A Galiba Gyermekfesztivál idén is 6 napon át koncertekkel, kézműves programokkal, felvonulással és táncbemutatókkal várja a családokat. A rendezvényen a gyerekek nem csak nézőként, hanem alkotóként is bekapcsolódhatnak a karneváli forgatagba. Puskás István alpolgármester úgy fogalmazott, ez a nyár egy folyamatos fesztivál volt Debrecenben, hiszen minden hétvégén színes programokat kínált a város.
2: Ennek az egész nyáron áttartó szórakozásnak jön a nagy fináléja most a Virágkarneválon, és a Virágkarneválon belül pedig a Galiba Fesztivállal, ami tavaly új életre kelt.
1: A Galiba Gyermekfesztivál augusztus 18-a és 23-a között várja az érdeklődőket a régi városháza udvarán. A felvonuláson 20 kiskocsit láthat a közönség, 8 tánccsoport kíséretében. A belvárosi menet augusztus 19-én 17 órakor indul az emlékkertből.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Az új parkolási rendszer bevezetésével egy időben változott az elektromos autók díjmentes parkolásának szabálya. A tisztán elektromos gépjárművek várakozása csak a zöld zónában marad díjmentes, a debreceni lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére. A díjmentesség regisztráció köteles. További részletek a DV Parking honlapján.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Vereséget szenvedett a DVSC Skyline női kézilabda csapata a Konstantin Tita emléktornán pénteken. A debreceniek 28-25-re kikaptak a házigazda Román Völcseától. A Loki így bronzmeccset vív, ami ma magyar idő szerint délután 4-től lesz, a szlovén RK Krím ellen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
1: Délelőtt napos idő várható térségünkben. Néhány pátyolfelhő megjelenhet az égen, de eső nem lesz. A legmagasabb hőmérséklet 31 fok körül alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
5: Anna Júli Sülike!
4: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
5: Rákóczi Feri és
4: Balázs!
5: Micsoda család!
4: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
6: Hallottátok gyerekek a rendőrt, aki bokornak álcázta magát Amerikában? Azért a képre vessetek egy pillantást. Nem rossz arcok az amerikai rendőrök. Nem rossz arc. Ez egyébként Magyarországon is lehetne honosítani. Ott van. Ott van. Ott áll egy amerikai zászló közepette, valamilyen kisvárosban Amerikában, egy teljes bokorjelmezben, és így méri ő a sebességet. Ugye, hogy azért ez is egy komoly hivatás.
7: Ezt veszed, ezt a ruhát? Ezt így kapható? Egy
6: ezt
7: ilyen
6: megcsinálják
7: bokor
6: neki a rendőrségnél ezt a ruhát. Lábújjai ott vadász, vannak, nézd meg.
8: Van ilyen nyűk.
6: Igen, ez egy ilyen, szerintem is egy ilyen vadászszett. Ez egy vadászszett lehet, amivel ő csinálta. 6 óra alatt 74 telefonozó sofőrt buktatott le. Cserélek átszázva figyelt a forgalmat. Kiszűri a figyelmetlen sofőröket.
7: Ez nem baleset veszélyes, hogy te mész az autódban, vagy autóddal, oké, telefonozol, az már magában baleset veszélyes, és egyszer csak van egy bokor, aki eléd ugrik.
6: De ő nem ellenőriz le egyébként, csak fölírja a rendszámot.
7: Ja,
6: fölírja a rendszámot. Azt mondja a New Jersey rendőrség, hogy ez egy ilyen figyelemfelhívó akció lett volna, és ők nem feltétlenül akarnak büntetni, hanem egy célzott ellenőrést végeztek azért, hogy a forgalmas gyalogosok által sűrűn használt részeken figyelmeztessék az autósokat, mert hogy nagyon-nagyon sokan telefonálnak, meg SMS-eznek is Amerikában. És 6 óra alatt 74, ugye lett belőle bírság, figyelmetlen vezetők eszembe, mert hogy a telefon nem is foghatod. Nálunk foghatod?
7: Hát ez elméletileg igen, pont most láttam egy ilyen oktató videót, hogy mit kell mondani a rendőrnek. Ne mondjátok ezt egyébként, tehát elméletileg azt a Kressz nem tiltja, hogy fogd a telefonodat. Na de minek kéne fogni a telefonodat? Biztos, hogy azért fogod a telefonodat, mert vagy nyomkodsz rajta valamit, vagy beszélsz vele rajta.
8: Vagy nem bízol az utastársadban.
7: Mi, hogy ellopja?
6: Igen, vagy ő.
8: Jobb, ez az én kezemben van.
6: Azért minket itthon megbüntet, ha fogjuk?
7: Nem.
6: Nem büntet meg. Tehát a füledhez emelett telefonálsz, akkor igen. Ha SMS-t írsz, akkor nem.
7: Igen.
6: Akkor az lehet.
7: Aha. Nem. Az se lehet. Tehát használni nem használhatod, érted? Tehát
6: na most akkor tegyél különbséget az érek között, hogy fogom, de használom, vagy fogom, de nem használom.
7: Hát épp ez benne ugye az átverés része, hogy majd ki mit mond róla, mert te azt fogod mondani, hogy én nem használtam, csak a kezembe volt, a rendőr meg azt mondja, hogy elnézést, uram, láttam, hogy nyomkodta a telefonját. Szóval,
6: hogy... Mennyire megalázó, ha téged kiküldenek bokorként, rendőrként, hogy buktasod. Tehát, hogy ez karriered csúcsa, és azt mondta, hogy Szép volt Johnny 74-et lebuktatták, köszönjük. Vagy sorsolnak reggel, hogy figyelj, ma te legyél a bokor. Tehát azért ez úgy hezitálsz egy kicsit, hogy ez most melyik.
7: Hát vagy
6: ez egy nagy kitüntető figyelem, vagy azt mondta, hogy jó, oké, lesz, ma megint leszek bokor. Jó, kimegyek, oké, akkor csináljuk. Tehát, hogy annyira azért felnőtt férfiként bokorként üldögélni egy fa mellett, azért
8: te
6: akkor nem
8: karriere csúcsa, nem? Embereknek. Nekem van olyan barátom, akinek ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség lenne. Tehát, hogy van olyan barátom, aki imádja az ilyeneket. Ő szokott például a többi barátunknak próbavásárlót játszani, amikor a vállalkozásokat kell kicsit ellenőrizni, és imádja ezeket a feladatokat. Múltkor sódert ment vásárolni magának tüzépre.
6: Ez zseniális egyébként. A németek sokszor álcahálóval levágott lombos fákkal álcázzák a trafipaxot. Ez mennyire durva. Mi meg kiírjuk, hogy lassíts, mert trafipax. Akkor mi vagyunk a legrendesebbek, igen, itt Európában, igen, hogy ők levágott lombos faággal átszázzák a trafipaxot.
7: Na, osztrákoknál büntetnek,
6: ha kézben van a teló.
7: Németeknél büntetnek, most csomóan azt írják, hogy már itthon is büntetnek, érte. Akkor nekem rossz volt az info, bocs, srácok, de akkor ne fogjátok a telcsét.
8: Arra emlékszem, hogy a Hajós Andrást egyszer ezért megbüntették nagyon, egy pár évvel ezelőtt. Hogy piros lámpánál állt, és a kezébe volt a telefon, és mazdolása.
6: És átnéz a rendőr, és látja, és hogy a kezedben van, igen, a telefon, és azt mondja, hogy akkor állj félre, téged ezért megbüntetlek.
8: Én ezt úgy csinálnám, hogy a rendőrség helyébe csinálják egy szoftvert, ugyanúgy, mint a társkereső szoftvert, tehát hogyha egy bizonyos körön belül vagyunk, akkor tudok neked írni, és akkor az lenne, hogy így rögtön csak menne a push üzenet, szervusz, kedves felhasználó, ez itt egy büntetés.
6: Igen, de láttuk, hogy a kezedben van a telefon, azonnal büntetek. Én életemben nem szólt még azért rendőr, hogy kezemben van a telefon.
7: Mert túl gyorsan mentél.
6: Nem tudod menni 200-al az ablakon. Így van.
8: Hogyha tudod, hogy átmegy egy üzenet, és hogyha látja, hogy láttad, tudod, jön a két pipa, akkor jön a büntetés is. Mert nem telefonozol, nem látod.
7: Akkor nem látod. Két pipa segít rajta. Na most mi van abban az esetben, ha én a telefonon mondjuk megnyitom a Vazét,
6: igen,
7: vagy a Google Maps-et, és az alapján navigálok.
6: De nem, akkor tudom, azt használhatom?
7: Na, az például lehet, úgyhogy kézbe fogom, mert mondjuk nem tudom tükrözni a kocsiba, még nem olyan az autóm. Nincs tartom, Gyula. Nincs tartom.
6: Na de akkor kézben tartom, de nem használom, de ránézek, de nem SMS-ezek. Na tessék.
7: Na akkor az minek minősül?
6: Na most azzal mit csinálsz akkor? Tehát ez is egy jó kérdés.
7: Én Tatabányán büntették meg a kollégát, 26 000 forint és 3 pont. Azért, mert a telefon a kezében volt.
6: Azért, mert ott volt, na, a telefon a kezében. Aha. Azt írta egyébként a rendőrség, hogy láttátok ma a bokrunkat? Ha a fejetek a telefonotokban volt, valószínűleg nem. Először ők csak kiadtak egy figyelmeztetést, aztán aki nem vette komolyan is újra gyors sajtot, vagy SMS-ezett, azokat viszont utána már megbüntették. Egyébként a 6 óra alatt a 73 büntetés, vagy 74 telefonozó sofőr, azért az egy egész jó eredmény.
7: Szerintem
6: valójában.
7: Jó.
6: Nem?
7: Ja.
6: Az egy tök jó eredmény.
7: Olyan videókat láttál, ugyanez a jelmez, csak nekem azért ugrott be először ez a dolog, hogy gyanútlan járókelők mennek az utcákon, és ilyen jelmezbe valaki egy rohadt nagy cserébe beleül.
6: Figyelj, én nem tudom, hogy nem ütném meg azonnal reflexből.
7: Nagyon. Én biztos.
6: Ugye mozdulatlan a cserép, áll a csávú faként, és elmész, mert akkor rádübölt. Figyelj, össze-vissza fossák magukat az emberek.
8: Nekem van egy ilyen neurológiai problémám, hogy...
7: hogy összepisillem magam.
8: Hogy azonnal megszukálom az embereket.
6: Igen, azonnal kisdöfök a torkába.
8: Ezért nem tudom, ez hogy alakult így ki, de ez van. A másik pedig az, hogy én nem azonnal ijedek meg, hanem van egy ilyen pillanat, amikor így protestálom, és egy pillanat a később.
6: Utána viszont olyat leversz neki.
8: Igen. Dír!
6: És azokat a videókat szoktátok nézni, amikor azt csinálja az egyik pár, nagyon szeretem, hogy kamura megijed a semmiféle problémától. Ülnek ketten, ugye az van, úgy tréfálják meg a társukat, hogy ülnek ketten a kanapén, és az egyik egyszer csak felugrik, mintha pók, vagy kígyó, vagy bármi lenne, és elkezd sikítozni, és rohangálni a lakásban. És a párjuk, hogy a párjuk mit csinál. És figyelj, én megláttam, megnéztem egy 10 perces összeállítást, én nem hittem el.
8: Én ezt anyámmal szoktam csinálni.
6: Hát, és ez a pszichológia, hogyha valaki fölugrik melletted, és elkezd ültezni ott a lábadnál, fölugrasz, és emberek felmásznak a mennyezetre. Levetik magukat a földre, sikítoznak felnőtt férfiak, mert nem tudják, hogy a barátnőjük mitől szállt ki a kocsiból. És ugyanúgy kiszállnak. Ez zseniális. Anyáddal megcsinálod?
8: Többször.
6: És?
8: Én itt tartom, hogy fitted. Ez a kardiovaszkuláris egészségére nagyon jó.
6: Nagyon szeretettem. Családi azt találni, csak fölpattansz, hogy ott van a hátadon?
8: Nem, az van, hogyha megyünk valamilyen helyre, kicsit ilyen sötét, vagy ilyesmi, mindig elkezd, Jézus, atya, Jézusom, és akkor ezt ugye az unokahúgommal szeretjük csinálni. Azt mondják, hogy halandzsávú kell üvölteni, mert akkor ugye nem tudja kivenni, hogy mi a helyzet. És akkor,
6: anyát készen.
8: És akkor abszolút igen. És meg szokott fordítani, hogy elszállod a másik.
6: Hát azért ez igazán gennyű. De a kamu megijedés videók a legjobban. Ilyen nagyon jó. Kocsiból kiszáll a csaj, elkezd üvöltözni. Csávó benragad a kocsiból, nem tudja kinyitni az ajtót, és sírva fakad, hogy ő berak. De nincs semmi veszély.
7: Csak azt nem tudod.
6: A másik, ami még nagyon jó, amit szoktam, szintén nagyon sokat feldobál, hogy belenézel a telefonodba, és pókot rajzol az arcodra a tükörképed. Mm. Tehát, hogy ugye azt hiszed, hogy nézed magad a telefonon, ez olyan, mint amikor a Snapchat ugye rádrak egy grafikát. És nézed magad a telefonon, és abban a pillanatban vagy a válladon, vagy az arcodon ugye átmegy egy pók. És ugye megmutatja neki a telefont, ő látja saját magát, és azt látja, hogy itt mászik egy pók. Figyelj! Nem láttál még ilyet?
7: Nem tudtam.
6: Szenzációs, ugye, mint a Snapchat, rárak az arcodra egy grafikát, és pókot rak az arcodra. Az emberek kaparják az arcukat, tépik a hajukat, sikítoznak, szenzációs. De ilyesen beteg.
7: A mama így, azóta mióta ezeket csinálgatod, nagyobb lendülettel megy a családi eseményre.
8: De ő mindig csak annyit szokott mondani, hülye vagy! Hülye vagy! És akár még minden benne van. De,
6: de tizedszeres én... szokja meg? Tehát mindig benyalja?
8: Nem, mindig benyalja, de az van, hogy ez azért van, mert hogy annyit fél indokolatlanul, hogy ez ember elfárad ebbe. Tudod, hogy én nem tudok együtt félni. Tényleg ez így, mert nagyon sok félelem. És akkor így fel kell oldani az ő félelem gátjait ezzel.
6: És mi a jel, hogy indul el a most? Miért az egy jelent, hogy egyszerre kell megijedni?
8: Csak beleszagolsz a rög, és tudod, hogy ez most eljött. Ez, nincs, nem, ez
6: meg egyszerű, kell csinálni.
8: De valahogy van egy ilyen dinamikája az egésznek, mert az unokahúgom, és én egymásra nézünk, és tudjuk, hogy ez most fog megtörténni.
6: Hogy a mama nem tud többet befogadni, most kell kiüríteni a tálat.
8: Igen. És akkor egyszerűen így megtörténni. De igen, de ez rengeteg szel volt. De alapból nagyon szerettünk mindig is ijeszgetni otthon.
6: De már túlélő szettje van a mának, mert elrohan. Tehát ő kilép a helyzetből, már rájön, azt megtanult, hogy ki kell lépni az ott a helyzetbe, el kell rohanni valamerre, ott hátra megoldódik a probléma. Úgy,
8: tehát csak így szedi a lábakat. Kocok.
6: Igen. Ja, Istenem. Öcsémet háromszor állították meg telefonozásért, egyszerre ért ki az alagútból, a rendőr sem mellette aladó párhuzamos szakaszon, úgy csak átnézett és lánta. Mind a háromszor meg is büntették, de csak szigorúan a kezében volt a telefon. Engem Pécsen büntettek 26 ezer forintra, kézben tartottam a telefont vezetés közben, mellettem, mint rendőrre nem vettem észre, kinéztem, már késő volt, le is villogott, azt mondta, a kézben tartott telefon 26 ezeres helyiségi bírság.
7: Akkor
6: ebben mi is szigorodtunk egy kicsit.
8: Beszéljünk arról, hogy mit lehet a kezedben tartani, ha a telefon nem?
6: Két Big Mac-et, egy sült krumplit, két majonéz, egy eperséket a gyereknek,
7: hogy azért meg nem büntet.
8: Egy térképet.
7: Egyébként én szendvicset fogok a kezembe, azért nem büntetsz, telefonért meg...
6: Az a baj, hogy szerintem a telefon veszélyesebb.
7: Sokkal.
6: Tehát lefele nézel, részvideókat pörgetsz, lenézel, akaratlanul hallgatsz, amit keres rajta.
8: De telefontokod egy Big Mac. Akkor ez egy nagyon jó kamuflás, csak mondom neki.
6: Igen. Azt mondta a rendőr, hogyha a telefon tartóban van és úgy nyomkodod, azzal nem tud mit kezdeni, de be vannak kamerázva az autóban, minden irányból látják, tehát hátra is tudnak nézni, ha fogod és úgy nyomkodod, akkor az viszont 26 ezres bünti. Az nem kevés.
7: Meg a három büntető pont.
6: Nincs kéz, pont. Igen. De ebben nem baj, hogy szigorodtunk egy kicsit, tehát szerintem ez tökre benne van, nem? Hogy egy picit azért a kresszi szigorodott. Hát bűntessenek, nincs ezzel baj.
8: Így van. A bűnösök bűnhődjenek.
6: Igen, a rosszakra el kell ítélni, igen. Azt mondja, hogy körülbelül fél éve szegedi bivári építkezés területén rendőr civil autó videózbott egy kézben tartott telefonnal. Telefonálok, nem hallottam. A 25 ezer és szintén három büntetőpont.
8: Mi a legdurább dolog, hogy egy ember csinálni tud vezetés közben? Tehát, hogy mi az, amire azt mondják, hogy jó, ez nagyon durva, de nem tudunk megbüntetni. Tehát megborotválkozol, vagy így.
6: Hát szerintem a videónézés, a sorozatnézés, a borotválkozás, a keresztrejtvényvetés, ezt megcsináltuk, hogy sofőrök mit csinálnak az autóban. Figyelj, minden megtörténik. Tehát kamionsofőrök komplet sorozatokat néznek meg.
8: Az a legveszélyesebb, hogy mész este hétkor szürköd, és akkor látod, kicsit kacsázik a kamion, és tudom, hogy épp keresi a sorozatot.
6: Igen, igen, vagy hátra nyúlt a vasalóért, vagy itt főz. Vagy grillezik egy hús hátul a hátsó sütőn.
8: Igen. Abálja a szalonnát, hogy valami történik.
6: Életveszély. Lábkörmöt vágni is láttak már ember, de tényleg szerintem autóban valójában minden megtörténik.
8: Én azt sem nagyon értem, amikor ez most nyáron itt többször megfigyeltem, hogy vannak ez anyósülésen ezek a passenger princeszek, akik ugye csak utaznak veled, hogy felrakják a lábukat így a
7: Júj, a legrosszabb, amit tehetsz.
6: A műszerfalra, vagy a kárpitra,
8: de igen. De az olyan visszás nekem, hogy hogyan jutsz idáig az életedben?
7: Meg tessenek keresni olyan videókat és képeket, amelyek ilyen balesetet rögzítenek. Nézzetek rá, én egyszer rákerestem. Van olyan, hogy hívek röntgent kép, ahol a combcsontja benne van a csávónak a saját fejébe, vagy nem a combcsont, bocsánat, a térde. A térde, ugyanis fölteszed ugye a
8: az
7: lábad.
8: Az milyen ászana?
6: Igen.
7: Lábad is jön egy frontális ütközés, amit egyébként megúsznál valószínűleg, de hát ott a lábad...
6: Tolja be. Plusz ugye, ha nyílik a légzsák, az is betolja a lábadat, azért az elég erős, igen.
8: Hát nagyon erős, meg azt nem tudom, hogy az utazás melyik pontján jön el az, hogy nem zavar ugye az arcod mellé teszem le a fejeimet, ugye nem zavar, hogy itt vannak fenn a lábaim, hogy olyan nagyon, nekem nagyon fura.
6: Anyósülésen feldobni? Igen, aha. Én szoktam ugye barátaimnál utazni.
8: Hogy felrakod a lábad a hobbitba? Hát nem vagyok meglepődve, Balázs.
6: Igen, az nem annyira életellenes. Mármint, hogy így viszonylag úgy, hogy hosszabb útra simán kidobod a lábad.
8: De mit számít neked hosszabbnak? Tehát abban hátul mondjuk a Moszkváig?
6: Igen, mondjuk egy órás út vidékre valahova. Én simán földobom, ha például jobb oldalt ülök.
8: De mit profitálsz belőle?
6: Ki tud kicsit nyújtani a lábad? Teljesen
8: ja,
6: illetidegen?
8: Ja, mert neked egy segédlábaid vannak, az pont feltölteni. Én maximum tudnám feltenni a lábaimat, hogy tényleg a térden az arcomba hagyom.
6: Neked hátra kell tolni az ülést. Igen, teljesen.
8: Igen. Ki kell venni az ülést.
6: Le kell tekerni az ablakot.
8: Igen,
6: és egy létrát így kilógatni az alábaimat.
8: Neked apró kis baba lábaidat, ez fel
6: a csapat. Elsérek a műszerfalit.
8: És a barátaid, amikor kiszállsz, akkor egy ilyen popsütörlővel áttörlik a műszerfalat?
6: Különböző típus van. Van, akinek csak tisztaságot hozok az autójába, beülök. Van, ahol a lábzsákot kell fölvenni, hogy beüljek az autóba. Tehát többfajta spektrum mozgunk a barátaim autó használatával.
8: Én a lábzsákoson vonalon indulnék el.
6: Ott volt a buliban.
7: Beszéltél vele.
6: Ott volt a buliban. Nincs lábzsák, nincs utazás.
8: Ezt is komolyan mondod.
6: Persze, az autó van érte. Vagy hát ő van az autója, nem az autó van érte.
8: De
6: persze.
8: A lábzsákot ott tartja oldalt az ajtóban, és akkor kihúzod magadnak
6: igen,
8: is azért.
6: Igen, igen, igen.
8: Ez racionális döntés.
6: Oldalt a lábzsák, lehetőleg vedd föl.
8: Ez az enni, új családom?
6: Nincs, inni nincs, és hát sarat se nagyon hozzá be, a cipődből se újjon semmi, de látja, hogy koszos a cipő, akkor vedd föl a lábzsákot. Egy hajszál, így tűnjek lábzsák meg hajálóba, normális vagy? Persze.
8: De várjál, de mindehhez, patent a kocsi. De mindehez milyen autótársul? Engem az érdekel.
6: Egy jó autótársul hozzá.
8: Egy drága autótársul hozzá?
6: Drága, de ez olcsóbbnál is hasonló volt.
8: Aha.
6: Tehát hogy ez nem az autó értéke hozzá, hanem a kényszer.
8: De volt olyan része? Volt olyan része az egésznek, amikor egyszer csak az volt, hogy visszavitte a kereskedésbe az autót, mert új autóra vált, és mondta a kereskedő, hogy köszönjük. Ez igen.
6: És egy morzsa nincs az autóban.
8: Mikrobakteriális szinten látszik, hogy ezt nem használták ezt az autót.
6: Ez ő ilyen. Tehát, hogy figyelj, olyan patika a kocsiban, hogy tudsz így élni? Hogy tudsz ilyen rendben, nem zavar ez a fajta rend és jó illat? Ez mondom, ez ilyen, tudod, ami már ilyen természetellenes. Tehát beülsz, és véletlen...
7: Hát feszengsz, mert feszengsz. Autó, igen.
8: A környékbeli nyestes csak úgy nyalgatják feszengsz. A szájuk szőrét, amikor meglátnak egy ilyen autó. Hát ez nagyon tiszta.
6: Feszengsz az autóba, mert érzed, hogy ez nem a te világod. Hátra nyúl sehol egy banánhéj, sehol egy szendvics, sehol egy fél cipő, sehol valami gyereknek valami maradványos.
8: De ez az a jó, amikor társul egy olyan ember, akinek meg ugye, aki nem tudja így olvasni ezeket az energiákat, és úgy is elkedik, hogy a legjobban esik neki, és mindenkinek van egy haverja, akinek mindig lucskos a keze, cigit éppen dobja ki a szájából.
6: Ja, őt ettől a vízleveri. Semmi. Ja, persze, de beülnék oda egy Big Mac-kel kész. Tehát szerintem ő pánikrohamot kapnak.
8: De miért nem erről csinálsz videókat?
6: Tehát az, az a fajta kényszer, hogyha beülnék egy zsömlével, ami kicsit így omlik a teteje, figyelj, szerintem elsírná magát. Tehát annyira erős a kényszer, hogy
8: hiszta legyen. Próbáltam, hogy beülsz, és akkor így egy ilyen erőltetett fingot így próbáltad közé. Nagyon nehezen, és majd ezt csak ránézni, én elsötétült arca, hogy történt egy kis baleset.
6: Ez több kicsit túlszalad.
8: De hogy hogyan bírnák-e barátságot?
6: Nagyon rosszul. Nem is sokat megyek igazából vele.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Feloldották az útzárat a Budai Nagyantal utcánál. 5 nap múlva kezdődik a Virágkarnevál. Városi derbi a labdarúgó NB3-ban. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Feloldották az útzárat a debreceni Budai Nagyantal utcánál. Ezzel az utolsó fázisába ért a Vámospécsi úti csomópont kapacitás növelő átalakítása. A tervek szerint a kivitelező tanévkezdésre teljes egészében kész lesz a beruházással, ami várhatóan gyorsabb és biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé a nagyforgalmú kereszteződésben és környékén. A fejlesztésnek köszönhetően akár 20%-kal is nőhet a Budai Nagyantal utca és a Vámospécsi út csomópontjának áteresztő képessége. Elkezdődött a visszaszámlálás. 5 nap múlva újra látványos, guruló kompozíciók vonulnak végig Debrecen utcáin. Az idén 60 éves Virágkarnevára 12 kocsit készítenek. A díszítést nehezíti, hogy az aszály miatt kevesebb a virág hazánkban. Az idei rendezvényen is indul majd közösségi kocsi. Erre bárki tűzhet majd virágot augusztus 18-án és 19-én a Dósanátor téren. Charreria Mexikó lelke címmel nyílt fotótárlat Debrecenben, az Új Városháza galériában. A szeptember 11-ig látható kiállítás már a virágkarneváli programokat vezeti fel. 100 éve 1926-ban intézményesültek a Magyarország és Mexikó közötti diplomáciai kapcsolatok. Az évfordulót mindkét nemzet kulturális évaddal ünnepli, hívta fel a figyelmet köszöntőjében Puskás István a polgármester. Ingyenes és változatos programokkal várja a családokat a debreceni vagyonkezelő a következő hetekben. Legközelebb augusztus 19-én 14 óra 20-tól a résztvevők a karneváli villamoson utazhatnak. Emellett pedig egy városi séta is szerepel még az augusztus végéig tartó programok között. Családonként egy programra lehet jelentkezni online regisztrációval. Feltétel továbbá az érvényes debreceni lakcímkártya is. Városi derbi vár a Deacra a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában ma. A negyedik fordulóban a debreceni egyetem együttese a Kislokit fogadja. Török Lászlót, a Deac játékosát hallják.
2: Próbálunk a saját játékunkra koncentrálni, szóval az a legfontosabb, de nyilván várjuk a mérkőzést, azért mégis egy mondhatni adott szinten egy városi derbi, remélem minél többen lesznek, úgyhogy készülünk ugyanúgy igazából, mint a többi mérkőzésre.
1: Az összecsapás ma délután 17:30 lesz a Deac sportkampuszon. Délelőtt napos idő várható térségünkben. Néhány fátyolfelhő megjelenhet az égen, de eső nem lesz. A legmagasabb hőmérséklet 31 fok körül alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
5: Közben látjuk, hogy itt ahogy ír egy hallgató is, igen, a vízügyi és atomenergia szakértők országává is váltunk. És picit próbálunk ennek utána járni, hogy mit jelent a paks nélküli helyzet az árampiacon. Egyáltalán mi a fene történik? Ugye értjük, hogy alacsony a Duna, meg forró a vize, meg nem lehet hűteni itt mindenféle reaktorokat, de mégis ez mit jelent így a köznyelven lefordítva? Ugye 18-ban volt a Duna legalacsonyabb vízállása, ez a mostani, ez nagyjából 70 centivel van lejjebb, és hát éppen mondhatni, hogy egyszerre vagyunk egy ilyen energiakrízisben, egy természeti katasztrófában, próbáljuk megfejteni itt a folyamatokat, hogy ez honnan indult, illetve azért valaki azt is értesse meg velünk, de ez lehet, hogy majd egy vízügyi szakembert is föl kell hívni, hogy följebb ott még azért sok víz van a Dunába. Próbáltam utána járni, hogy hova tűnik a víz, amíg ez ideér Magyarországra.
6: Na és mire jutottál?
5: Nagyon sok.
6: Meg melyik tábort erősíted? Az osztrákok lezárták.
5: Nem lopják el a vizet, hanem a meder kialakítás, a folyószabályozás, a kavicsossága, a sziget közben a Duna ketté szedése és elterelése, egy csomó minden van benne.
7: Nem ilyennek ismertelek meg, Balázs.
5: Hogy elvileg van víz a Dunában, csak kevesebb jön ide. A bécsiek tele vannak vízzel, és azt mondják, hogy náluk tök jó a vízszint. Mi a fene történik? Hova tűnik a víz?
6: Ez egy jó kérdés. Az agyadat.
5: Miért?
6: Hát úgy nem ülsz föl semmiféle izére, hát semmiféle
5: rólére. Nem.
7: Hozd ki a sisakját, hozd ki az alus sisakot.
6: Szíves.
7: Hát de mi? Ez komolyan
5: így. Racionális magyarázatokat keresel.
6: Tőled.
7: Jó vagy?
5: Beszélgetem valakivel, és azt mondta, hogy ez milyen jó lenne egyszer bedobni ezt egy reggeli műsorba, és miért nem témánk ez, hogy Bécsben van kint sokat, meg ismeri a bécsi vízás, és mondja, tele vannak a bécsiek a Dunavízzel. Van, nem tűnik el, van neki. állnak a hajók, odáig tudnak menni, hajóznak is. Hova tűnik a víz? És ez úgy szöget ütött a fejem, egyébként tényleg hova tűnik a víz?
8: Én
5: mire megjön ide?
8: Olvastam róla, aztán igaz vagy nem, nem akarok semmilyen tábort erősíteni.
7: Ez már jó lesz
8: hát
7: már.
8: A Bős nagymarosi vízlépcső állítólag az nagyon-nagyon nagy probléma, hogy nincs. Ausztriában több vízlépcső
5: igen,
8: van.
5: Vannak vízlépcsők.
8: Jó tenne a Dunának, hogyha nekünk is lett volna az a félre sikeredett rettenetes, ugye Bős nagymaros. Igen. Na most, ha lenne, azt mondják, hogy ez sokat könnyítene. Nem vagyok vízügyi szakember, lehet, hogy igaz, amit most mondok, lehet, hogy nem, de olvastam nagyon érdekes cikkeket ez ügybe.
5: Igen, tök jó, hogy ott ha van víz, igen. És van elég víz az esőgyűjtő, a vízgyűjtő területeken, akkor hova a fenébe tűnik, mire mondjuk megérkezik Magyarországra. És akkor mindenféle természeti jelenségeket is felsoroltak egyébként így a meder szabályozásra,
7: meg a folyószabályozásra.
5: Elviszik.
7: Az osztrák, oda a googoltak, láttak több videót az interneten, hogy nékézlebb állnak az osztrákok a Duna mellett.
6: Csak nyelik, mi?
7: Igen, ezt nekünk csinálják.
6: Nem maradjon.
7: Ezt csinálják.
6: Ilyenek ezek.
5: Mi van, lekapcsolják gyerekek? Paks lekapcsol, akkor?
6: Akkor az van, hogy a magyarországi áramfogyasztásnak közel a felét adja a Paks. Tehát nagy szar van. Ugye most azt hiszem 10%-ot veszünk külföldről.
5: Aha.
6: És hogyha ez nincs, akkor ez közel 50%, tehát hogy ez nemzetgazdaságilag is egy olyan megterhelő dolog, mert meg kell vásárolnod kívül külföldről az áramot, amit nehéz lesz majd, hát hogy is mondjam, túlélni.
7: Hát a valóság
6: nem csak az van, hogy nincs.
7: Igen, de ez az egyik, a másik pedig az, hogy népszerűtlen intézkedéseket kellene hozni, és ugye ez most egy tök nehéz helyzet szerintem politikailag, mert ugye ezt soha senki nem szereti bevállalni, de hogy az van, hogy a klímaváltozás fényében nem irracionális a felhasználás az egész világon. Nem nálunk.
5: Brutál, persze, iszonyatos mennyiséget használunk, igen. És, abszolút.
7: És ugye ez nagyon nehéz szabályozni, hogy mindenkinek érzelmi kötődése van a kényelemhez, ami ugye már nagyon régóta fennáll, és valójában az van, hogy ezt kellene visszavenni.
6: De itt az például előfordulhat, hogy egyszer csak kijön az a rendelkezés, hogy gyerekek, akkor reggel 8-tól délután 6-ig nincs áram.
7: Hát ami kijöhet, az nem ez lesz, hanem az lesz, hogy van áram, csak piaci áron kell megvásárolnod. Tehát, hogy amire számítani lehet, az nem, tehát, hogy ugye az áram az rendelkezésre áll, ugye?
6: Ugye
7: most a rezsicsökkentés miatt ugye nem tudják az emberek sokszor, hogy ez mennyibe kerül. Most ugye napi árak vannak, ezek lehet nézni ugye az indexet, és hogy szerintem az hamar megoldaná a szabályozást amúgy. Nyilván ez egy iszonyatosan népszerűtlen intézkedés, mert ugye hát hozzá kell szokva, hogy így élünk.
5: Hogy minden
7: és,
5: van,
7: és
5: persze.
7: És így is nehéz megélni sokszor, igen. Tehát hogy ez durva lesz, ha lesz.
5: Zsül közben is feltörte a paksi atomerő, szoftverrendszerét, és kirakta konkrétan a paksi atomerőmű a turbináinak, leállításainak, dunaszintjeinek, kilowatt termelésnek, vízhőjének, vízhozamának a teljes térképe. Gyerekek, benn vagyunk Pakson, csak mondom. Tudtátok, hogy van egy ilyen oldal, hogy hol a delej.hu?
7: De ez az átfolyásmérő.
5: Itt minden van.
7: Ez a szivattyú, ez is akkor szivattyú, azt mutatja,
5: mi van leállítva, milyen szivattyú, hogy vannak a blokkok, mennyit termelnek.
7: Tehát egy turbina működik, és az is csökkentve, ott van 25.
5: Igen, mi mindent látunk. Nem is tudtam, hogy neked közvetlen bejárásod van. Igen. Na, megkérdezzük dr. professzor Aszódi Attilát, vagy professzor dr. Aszódi Attilát. Hello Attila, jó reggel, ciao.
9: Sziasztok, jó reggel.
5: Hallottok
9: jól?
5: Igen, neked is oda van kicsit a hangod, mi van?
9: Hát, kicsit hétfő van.
5: Igen, hallom, hogy te is küzdesz. Na, mi a helyzet? Hogy néz ki egy lekapcsolás? Hogy most hány megy, hány van lekapcsolva, most indulj az elejéről. Most mi történik?
9: Az előbbi beszélgetésetekhez hagyj kapcsolódjak már egy pillanatra, szóval Ausztriában van 10 darab vízlépcső a Dunán. Ők nem megisszák a vizet, hanem raktározzák tulajdonképpen ezekben a vízlépcsőkben, és közben villamos energiát termelnek. Bécs alatt van a fajdanaui vízlépcső, ahol szintén villamos energiát is termelnek, és valójában azért látjátok azt, hogy Bécsben gyakorlatilag folyamatosan magas a vízállás, mert hogy úgy szabályozzák a vízlépcsőket, hogy megtartsák a vizet. Magyarországon nincsen ilyen, ugye Fajdanau alatt az osztrák utolsó vízlépcső után Bősnél van Szlovákiában vízlépcső, és utána a magyar szakaszon már nincsen. És a jelenlegi helyzetnek az egyik okozója pontosan az, hogy a magyar szakaszon, mivel nincsenek vízlépcsők, és fölöttünk meg van Ausztriában 10, Németországban 3, gyakorlatilag a hegyekből nem jön le már hordalék, ami évezredeken keresztül jött a hegyekből hordalék, az már nem érkezik, mert a vízlépcsőt megfogják. Az itt lévő hordalékot a Duna viszi lefelé, és így gyakorlatilag a Duna vágja bele magát a mederbe, folyamatosan mélyíti a medret, nagyjából évente 1 centiméterrel megy mélyebbre a Duna a magyar szakaszon. Ezen kívül a klímaváltozás, amiről szintén beszéltetek, azt eredményezi, hogy időnként rendkívül kevés csapadék esik. Ez most halmozottan igaz, hiszen, hogyha figyeltitek, már a télen nem volt megfelelő hómennyiség fenn az Alpokban, ez nyilván, ha nem volt ott, akkor nem tudott elolvadni sem. Tehát tavasszal sem jött le nagy mennyiségű víz az Alpokból a Duna vízgyűjtő területén, rengeteg eső hiányzik. Összességében nagyjából a Duna vízgyűjtő területén olyan 300 mm csapadék hiányzik négyzetméterenként, hogyha az elmúlt egy-másfél évet nézzük, és ennek következtében rendkívül kevés víz jön jelenleg a Dunán, soha nem mértünk ilyen pici vízhozamot. Tehát egyrészt van egy medermélyülés, másrészt most extrém kevés víz érkezik, kicsi a vízhozam, ennek következtében olyan alacsony vízállások alakultak ki a magyar szakaszon, amit soha nem mértünk. 2018-ban volt az utolsó ilyen rekorddöntés, a legkisebb vízállás, amit jegyeznek a feljegyzésekben, az 2018-ban állt be. A paksi vízmércén ez 97 cm volt, és ehhez képest most a múlt héten mínusz 140 cm-rel állt be az új rekord, ami azt jelenti, hogy a 2018-as érték alá ment a vízállás Pakson 43 cm-rel. Sok centimétert mondok, de mondok egy utolsót, szóval ez több mint 100 cm-rel alacsonyabb, mint az az érték, amit az erőmű tervezői a 70-es években figyelembe vettek. Tehát úgy kellett az erőművet biztonságos állapotban tartani, hogy a Dunában a vízállás az több mint egy méterrel alacsonyabb jelenleg, mint amire gondolt a tervező akkor, amikor megtervezte ezt a
5: részt. Az kemény, egy méterre kevesebb, igen.
6: Itt a probléma az, hogy mondjuk azok a csövek, amik beszívják a vizet, azok már kilógnak a vízből, vagy maga az a probléma, hogy annyira kevés ez a víz, hogy az már nem tudja lehűteni?
9: Ebben a pillanatban nem a vízmennyiséggel van a probléma, olyan 700 köbméter per másodpercnyi vízhozam van, és az erőműnek nagyjából 100 köbméter per másodpercnyi vízhozamra van szüksége. Szóval nem a vízhozam a fő probléma az erőmű szempontjából, hanem az, hogy a vízállás sokkal lentebb van, mint a tervezésben figyelembe vett érték. És ezeket a szivattyúkat azért ne úgy képzeljétek el, mint egy barkácsüzletben megvásárolható szivattyú, vagy nem annak a duplája. Itt megavatos teljesítményről beszélünk, és egy darab kondenzátor hűtővíz szivattyú az olyan 12-13 köbméter vizet szállít másodpercenként. Tehát, hogy itt 3 méteres cső átmérőben gondolkozzatok, hatalmas nagy gépekről kell gondolkodni. Ezek a gépek egy nyilvánvalóan egy beton építményben vannak, egy vízkivételi műben, és itt nem tud ezt egyszerűen lejjebb tenni, tehát nem arról van szó, hogy egy szívócsövet egy gumi oldalékkal meg kéne lefelé hosszabbítani, hanem arról, hogy az egész szivattyút kellene lentet helyezni ahhoz, hogy hozzáférjen a vízhez.
5: Ez kicsit már ilyen technikai, ebben már nem biztos, hogy belelátunk. Inkább nézzünk gyorsan egy-két praktikus kérdést. Mi van, teljesen leáll? Akkor mi történik? Vesszük az áramot, máshonnan hozzuk, áram nélkül maradunk, vagy az is lehet, hogy le kell kapcsolni otthon a világítást?
9: Igen, tehát ebben a pillanatban most az van, hogy jóval nagyobb mértékben építünk az importra. Ez ugye elsősorban az éjszakai órákra igaz. Napközben Magyarországon olyan nagy mértékű a napenergia betáplálás, hogy a még működő paksi blokk, a lignitüzelésű mátrai erőmű, a gázturbinák együtt a napenergiával napközben, amikor intenzíven süt a nap, akkor nagyjából Magyarországot ellátja villamos energiával. De amint lentebb megy a nap, vagy hát adott esetben akár, amikor már sötét van, akkor nyilvánvalóan, de már igazándiból délután ilyen 4-5 óra magasságában ez elkezdődik, és tart reggel 8-ig. Szóval akkor igazándiból nem érdemli a napenergia betáplálás, és ekkor nagy mértékben importra szorulunk. Most az éjszakai órákban, a most hozzárult éjszakán nagyjából a villamosenergiának a kétharmada jött importból, és ez igaz volt az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben is. Tehát az import az, ami kisegít ebben a pillanatban bennünket. Ebben a pillanatban az ország villanyszámlája magasabb, többet fizetünk érte. A problémát igazándiból az okozza, hogy lehet ellátási szűkület, lehet olyan helyzet, amikor nincsen elegendő villamos energia a piacon. Ebben az esetben jöhet az, amit kérdezel, hogy korlátozni kell a fogyasztókat. Szerencsére ez az elmúlt napokban, hetekben nem fordult elő, de a vészforgatókönyvek között nyilvánvalóan ott kell, hogy legyen, mert a legfontosabb az, hogy a villamos energiarendszer az tovább működjön, folyamatosan működjön, tehát lábon maradjon akkor is, amikor adott esetben ilyen ellátási probléma keletkezik. De erre még egyszer mondom, nem volt most szükség, és reméljük, hogy nem is lesz, de nyilvánvalóan ezek a vészforgatókönyvek, ezek elő vannak most véve, hogy így mondjam.
5: De most szóba kerül a teljes leállás újra, mert hogy újra apad majd a Duna, most volt egy kis emelkedés, megint jön a hőség, tehát megtörténhet a teljes leállás?
9: Na most a paksatomerőmű vonatkozásában ebben a pillanatban 230 megawatton működik az erőmű, 2000 megawatt helyett, ez azt jelenti, hogy a 8 turbinából egyetlen egy turbina működik. Most ennek a működési feltételei biztosítottak, de ha jelentősen tovább csökken a vízállás, akkor szükség lehet arra, hogy az utolsó egység is leállításra kerüljön. Ugye a legutolsó ilyen nagyon asszályos év 2018 volt, tehát 8 évvel ezelőtt. Azért azt reméljük, hogy jövőre egy az egyben nem ismétlődik meg ez a helyzet. Én megmondom őszintén, hogy leginkább most a szeptember-október időszaktól tartok, mert 2018-ban is úgy volt, hogy nyáron volt egy asszály, akkor lejjebb ment a minimális vízszint 10 centivel, aztán utána szeptember-október még szárazabb lett, és igazándiból a legnagyobb probléma októberben keletkezett. Tehát én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzet az nem szűnik meg pár napon vagy pár héten belül, hanem valószínűleg október végéig is eltarthat. Ezt kell most megoldanunk, és utána jön az a kérdés, amit féltesz, hogy akkor most mi lesz hosszú távon. Mindenképpen beavatkozást igényel ez a kérdés. Be lehet avatkozni a Dunamedrében, be lehet avatkozni más eszközökkel. Az is egyértelmű, hogy ha hosszú távra nézzük, akkor ezek a meleg asszályos időszakok ezek gyakrabban fognak előfordulni. Tehát például a Pas 2 vonatkozásában elképzelhető, hogy egy a Dunától sokkal függetlenebb hűtőrendszert kell kialakítani annak érdekében, hogy ez a mostani szituáció ez ne tudjon megismétlődni, hiszen nyilván ilyenkor is szükség van az áramra.
7: És maga ez a megújuló energiaforrások, hogy ez mindenkit foglalkoztat, hogy ezt hogyan lehet felhasználni, és anno ugye volt Spanyolországban pont emiatt egy leállás, mert nem tudták jól felhasználni a rengeteg megújuló energiaforrásokat, mert a rendszer nem bírta el, de hogy alapvetően mindenképpen látja a megoldást. Ugye itt a napelemekre gondolok, a szélerőműveket kérdezik itt a hallgatók, például stb., amit ugye a természet biztosít nekünk. Ilyen irányba elkezdtek már gondolkodni, hogy ez hogyan lehetne egy ilyen működő rendszerrel fenntartható tenni?
9: Természetesen, tehát Magyarország ebben a pillanatban napenergia felhasználásban arányait tekintve tulajdonképpen világelső, tehát a beépített kapacitásaink az igényeinkhez viszonyítva tényleg a világ legelején vannak, de a napenergiának való magas kitettség egy ilyen egyoldalú kitettség, mert ugye nyilvánvalóan délután este éjszaka ez nem áll rendelkezésre. A szélenergia kapacitások bővítésével picit javíthatjuk a helyzetet, de vannak olyan helyzetek, amikor sem a nap, sem a szél nem áll rendelkezésre. Ez Magyarországon durván évente 2000 óra a 8760 órából, tehát az év negyedében gyakorlatilag sem a nap nem süt és sem a szél nem fúj. Tehát egyrésztről ezeket az időszakokat tárolással lehet áthidalni, másrésztről pedig hát akkor működik jól egy energiarendszer, hogyha abban egy vegyes mix áll rendelkezésre, tehát hogy különböző energiaordozók vannak benne a rendszerben, ezért mondjuk azt folyamatosan, hogy az atomerőmű bentartása a rendszerben és szabályozó kapacitások létesítése rendkívül fontos ahhoz, hogy a magyar villamos energiaellátás az folyamatosan fenn tudjon maradni.
7: Volt erről szó, hogy a tárolást is majd esetleg fogják támogatni, mert ugye tulajdonképpen az lenne még egy nagyon jó megoldás, hogyha minden napelemnek lenne egy nagy akkumulátor, amiben ugye lehet tartani ezekre a kevésbé napsütötte órákra valamennyi tartalékot, hogy ez most ezzel kapcsolatban mi a hozzáállás? Lehet ilyesmire számítani, hogy ez meg lesz esetleg tolva, vagy ez
5: most támogatva, vagy segítve?
7: Igen.
9: Aha, megint nagyon jogos. Tehát egyrésztről létesültek, és még létesülni fognak ipari villamosenergiatárolók, ezek akkumulátorok. A nagyságrendjük még messze van attól, hogy a villamosenergiarendszer teljesen kisegítség, de hogy valamekkora segítséget adnak, az egyértelmű. Van egy másik program, egy lakossági akkumulátoros program. Azt kell tudnotok ezekről az akkumulátorokról, hogy ezek tulajdonképpen ilyen időbeli eltolást tesznek lehetővé. Tehát arra alkalmas, hogy amit napközben megtermelsz, azt átvidd délutánra estére, gyakorlatilag egy napon belül, és ez persze jogos, mert napközben nem vagy otthon, este, amikor hazamész, akkor akarod bekapcsolni a tévét, akkor mosogatsz. Tehát, hogy ez az időbeli eltolás néhány órában, ez azért jelentős segítség lehet a háztartások szintjén. A villamos energiarendszer szempontjából nagyon lényeges az, hogy legyenek úgynevezett forgógépek, legyen tehetetlenség a villamos energiarendszerben, mert ez segít a szabályozás feltételeit biztosítani. Tehát ez nagyon fontos, hogy olyan eszközök, turbinák legyenek a rendszerben, amelyek nagy forgótömeget képviselnek. Ez egy hőerőműben, egy atomerőműben is biztosítható, de ugyanígy mondjuk egy szivattyústározós vízerőműnek a vízturbinája is egy ilyen forgótömeg, ami tud stabilizálni, és valamennyi villamos energiát át tud vinni napközbenről éjszakára. A hosszú távú megoldások tekintetében ez már nem ennyire egyszerű, mert az a helyzet, hogy ezek a megújulók ugye nem állnak folyamatosan rendelkezésre, és nagyon eltérő a szezonális rendelkezésre állásuk. Egy napelem télen nagyjából egy hatod annyi villamos energiát termel, mint nyáron. Tehát, hogyha nagyon kitesszük a rendszert ezeknek a megújulóknak, akkor valahogy meg kéne oldanunk azt, hogy nyárról vigyük át az energiát télre, tehát sok hónappal későbbre, de erre ebben a pillanatban nincsen technológia. Úgyhogy emiatt mondja azt az energetika, hogy energiamixre van szükség olyan összetételre, amiben megújulók is, meg más források is vannak egyszerre a rendszerben, hogy a rendszer működését folyamatosan fennlesen tart, hiszen a legnagyobb érdek ahhoz fűződik, hogy a villamos energiaellátás folyamatos legyen. Tehát amit az előfizetetek, hogy akkor most ez mennyibe kerül, az áron kívül, vagy az ár mellett elképesztően fontos az, hogy ez folyamatos legyen, hiszen elképzeled azt, hogy mi lenne a kórházakkal, hogyha napokra kiesne.
7: Csak a szabad, csak egy nagyon rövid kérdés, hogy az egyszer lehet szinte szenárió, hogy magát a felhasználót kérik meg arra, hogy kevesebbet használjon? Tehát ugye rengetegen ettől félnek, hogy
5: nem lesz. Válaszunk van, Attila, mert mennünk
7: kell. Igen, vagy nem, Attila? Igen, vagy
5: lehet ilyen, hogy mondják, hogy mi kapcsoljuk le a lámpát? Lesz ilyen szerinted?
9: Lesz, persze, tehát lehet ilyen, abszolút lehet ilyen. A villamosenergia rendszer épségének fenntartásához nagyobb érdek fűződik, mint a pillanatnyi ellátáshoz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
2: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
3: Az RTL Most Wanted celebhajszat tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszoldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az évhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: A Csegei Hanáscsárta bemutatja a 14. Tisza Csegei Harcsa Paprikás Főzőfesztivált. Szeptember 5-én szombaton várja önt is a zenés forgatag az Agyagbontával és a Számadó zenekarral. Emellett színes családi és gyermekprogramok, népművészeti csoportok és kirakodóvásár teszi teljesi a napot. A rendezvényen kedvezményes áron kapható a szabadban főzött halászle és harcsa paprikás. Fellépők, Fási Ádám és vendégei, Digitál Zenekar, Barbie és Szabi, Péter Sramek és Nótár Méri. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A belépés ingyenes.
7: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.

0: elérhető 77-es telefonszámon.
1: Ne maradjon le a legfrissebb helyi hírekről. Dehír.hu a debreceni hírportál. Kövesse a Facebookon is. Médiacentrum Debrecen.
2: Mindenhol ott vagyunk.
3: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
4: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
5: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
4: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
5: reklamkukac@mcdb.hu

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Feloldották az utcárat a Budai Nagyantal utcánál. Idén is megrendezik a Galiba Gyermekfesztivált. Különleges kerítés kiállítás nyílt. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Feloldották az utcárat a debreceni Budai Nagyantal utcánál. Ezzel az utolsó fázisába érte a Vámospécsi úti csomópont kapacitás növelő átalakítása. A tervek szerint a kivitelező tanévkezdésre teljes egészében kész lesz a beruházással, ami várhatóan gyorsabb és biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé a nagyforgalmú kereszteződésben és környékén. A fejlesztésnek köszönhetően akár 20%-kal is nőhet a Budai Nagyantal utca és a Vámospécsi út csomópontjának áteresztő képessége. A virágkarnevári hét a legkisebbeknek is számos élményt kínál. A Galiba Gyermekfesztivál idén is 6 napon át koncertekkel, kézműves programokkal, felvonulással és táncbemutatókkal várja a családokat. A rendezvényen a gyerekek nem csak nézőként, hanem alkotóként is bekapcsolódhatnak a karneváli forgatagba. Mesél az emlékkert az elfogadásról. Különleges kerítés kiállítás nyílt a református nagy templom mögötti parkban, a virágkarnevára készülve. Az emberi értékeket bemutató érzékenyítő tárlatot, a halmozottan sérült gyerekeket nevelő és felnőtteket gondozó szülők Hajdú-Bihari Szövetsége hívta életre. Széles Diana Debrecen alpolgármestere köszöntőjében azt mondta, a tárlat jól illeszkedik a virágkarnevál tematikájába, amely a szeretet és az összefogás erejét mutatja meg.
3: Mostani mottónk az, hogy amit kapunk, azt továbbadjuk, és egyáltalán nem mindegy az, hogy milyen értékeket adunk tovább a gyermekeinknek, és ez egy külön öröm számomra, hogy aki Debrecenbe látogat, a templom kertbe azt látja, hogy igenis mi sokszínűek vagyunk, olyan gyermekek vannak a városban, akik nekünk fontosak, hiszen minden gyermek nagyon fontos számunkra.
2: A kerítéskiállítás központi figurája Elmer az elefánt, akinek a Hungarocellből faragott alakja is megjelent az emlékkertben. A kedves figurára az arra járók is tűzhetnek virágokat.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: 5 parkolási zónát alakítottak ki Debrecenben, amelyeket színekkel különböztetnek meg egymástól. A Nagyerdei körút a Debreceni Egyetemtől a körforgalomig, a Pallagi út a körforgalomtól a Vigadó térig, valamint az Ady Endre út a Kötszínháztól a Nagyerdei körút kereszteződéséig. A kék színt kapta. A kék zóna hívókódja 4034.
1: A DV Parking információit hallották.
2: Délután is a napsütésé lesz a főszerep térségünkben. Csapadék nem várható, de magas lesz az UV-sugárzás. A legmagasabb hőmérséklet 33 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
5: Beszéljünk arról az otthoni challenge-ről, amit én elindítottam 3 nappal ezelőtt a lányommal, miután a fővárosba kényszerülünk a rádiózásom miatt, és rájöttem, hogy amúgy a fővárosban is lehet nyaralni. Tehát nem kell ahhoz elmenni itthonról, hogy jó dolgok történjenek. Nem ártam elmenni, de
6: fekszel az erkélyre.
5: Nem, hanem most kitaláltuk, hogy elmenjünk az összes strandra, ahova beengednek gyereket a városban. Az összesre.
6: És mennyire voltunk tartotok?
5: Kettő voltunk, ma jön a harmadik.
6: És mennyi van összesen?
5: Hát kb. 7-8. 8. Biztos, 8 biztos, hogy van. És ugye ez nagyon nehéz, mert ugye a gyerekeket nem engedik be a jobb helyekre, csak mondom nektek. Tehát például az, hogy a Lukács fürdőből kitiltották őket. Szaktanári!
7: Na de várjál, a Lukács fürdő az nem strand, az fürdő.
5: De van kint medencéje, hát az, ami nem termál. Akkor hát mi az?
7: Nálam is van medence, de
6: mégsem engedik be a gyerekedet.
7: Megérted.
5: De ott van kint van a vízes medence, ami nem termál.
7: Na és milyen állapotban vannak ezek a közüzemi strandok? Meséljetek, gyerekek. Tehát ha a körömöt vágok a medence szélén, a hajszál és a fanszőr úszik bent a medencében.
6: Nem szól.
7: Hajcsomókba jönnek, mennek, vattacukorral áll a kislány a vízbe, és az apuka egy hotdogot teszik, belecsöpögtetve a ketchupet a medencébe. Mi történik most a strandokon?
5: Hát van ilyen kanibálos strandok, hogy te beszélsz, ez is van, ez igaz. Én azon gondolkodom, hogy melyik helyen fogom először összeszedni az első fertőzést. Tegnap előtt voltunk a Csillaghegyi strandon.
7: Csillaghegyi? Milyen híres?
6: Híres.
5: Nagyon-nagyon menő strand.
7: Csillaghegy, ezek jó strandok voltak régen.
5: Nagyon menő strand a Csillaghegy, és ugye hát ki van írva minden, hogy nem lehet enni és inni, és ehhez képest ott állt egy ilyen 7 éves hormas srác, a benne legelitebb ilyen wellness részen, tudod, ahol így
7: behosott képet fejezni. Hát akkor ezt a képet festettem, mert csak apukám
5: benne volt. Benne egy 7 éves srác, és nem túlzok nektek, kivett egy alufóliába, otthonról hozott magával egy csőkukoricát, és úgy, de tudod, ott tényleg ilyen patika tisztaság van, és mint egy ilyen hörcsög elkezdte ledarálni a kukoricát, úgyhogy hullott a földre a kukorica, hullott, és meg ott állt, teljesen sokat kapta az anya, meg bent szurkolt nekem medencéből, hogy egyen, fiam, nem hittem el. De amúgy a kinti vízes, tehát nagyon durrák ezek az ilyen roppanós hidegvízes medencék.
7: És jó, tehát tiszták ezek a strandok, és én azért azon gondolkozom, hogy azért oda, hogy megérkezik mindenki, hogy mi ázik le róla, mikor vágja le a körmét,
6: van
7: mi jön a hátából.
6: Van az a mennyiségű klór haver, ami mindent eltakar. Mi
5: mennyiség... Ez mind benne van a jegyárban. Ezt kifizetted, ezt meg fogod kapni. De amúgy nem, tehát a csillag egy például, nekem nagyon tetszett, azt, hogy nagyon ilyen jó ősfás, ilyen árnyékos az egész, rengeteg helyen van, és nagyon sok az úszómedence, tehát úszó-úszó. A lányom belelökött engem a vízbe, és én nem olvasom a táblákat, akkor derült, hogy ez 220-as mélységű volt, és ugye hozzájuk szokva azt, hogy leír a lábam.
6: És itt nem.
7: Kicsit megmerültem. Megmerültem a medencét.
5: Egy volt a reakció.
7: Többiek meg benoltak. Hullám!
5: Végre a hullámedence.
7: Hullám szolgáltatás, nem tudom, az Eszter beesett a vízbe. Kérem, jöjjön ki, hozzak
5: ki a gyereket. Ez csak egy hulla. De hogy igen,
7: és így a... kidobod magad a strandra?
5: Én reggelt a strandra kidobom magam, most több. Úgyhogy kérem is a hallgatókat, hogy írját, és tóstrandokra is fogok. El fogok menni a lupatavat.
6: Ne fenyeges.
5: Meg van még a lupat?
7: Meg, a lupat is egy nagyon komoly szolgáltatással, nagyon jófajta. Jófajta, ilyen White Beach, vagy mi van ott, igen. Fehérbe kell menned. Fehérre kell menned, és Dennis nem nagyon teheti be a lát. Ne Dennis szemmenjé, nem engedi be.
5: Jó, én a Mestiz Beach-re akarok menni.
6: Strandkaják, ugyanaz, mint a 80-as, 90-es években, tehát lángos kolbász, fröcsi kolbász.
5: Figyelj, van olyan hely, ahol menza van, tesó. Menza.
7: Megőrülsz, menza van a strandon.
5: Igen, voltunk a Aqua World-ben, ami az egy nagy vállalás volt a részemről, és rendesen forgóajtós menza van.
6: Rendes kajákkal.
5: Rendes ételekkel, fehérje forrásokkal, különböző nagyon durva dolgok van. Akkor ugye van éttermek vannak, most mindenhol lementek kicsit ilyen gasztróba, de azért a hack meg az
6: viszi. Mernek-e már más szint használni, mint a 90-es években a strandkorlátkéket?
5: Mernek.
6: Van
5: volt
6: már?
5: Szürke
6: volt.
5: Is.
7: Tényleg a korlát, minden kék volt, igen.
6: És az amit csak
7: kettő hoddog, egy hasáb, egy kukorica, és közben a korlát az kék volt. És a csúzda nem üzemel déltől kettőig. Nekem ez az utolsó strandélmény, minden ütőtáskát szőrös hátú ember egy fasírozott a zsömlét, majd szolgat az árnyékban.
5: Erre nagyon rátapintott el a csúzda témán, mert ez egy érzékeny dolog, ugyanis csúzdázni mentünk, és már be volt zárva 5 órakor.
7: De azért megcsúsztad.
5: Nem tudtam megcsúszni, mert
7: fölmásztál rá, és a lányod meg hátulról, hogy csúszszál már.
5: Azt kellett volna, hogy lenne egy jobb napvédőkrém, akkor megoldottam volna.
7: Igen. Ennyi, igen. A római fürdőn volt, nem is a rómaim volt, de szerintem ez a Palatinuson volt, ahol
5: oda
7: mindig ki... Palatinuson volt egy csúszda, ahol mindig írták, hogy mennyi időre csúsztál le, és volt napi rekord. És ha megdöntötted a napi rekordot, akkor mit, a kaptál egy jégkrémet. Ez egy piros egyértelmű csúszda volt, hogy 2-0-3 alatt jöttél le, és ha 2-0-2 csúsztál,
6: akkor
5: elküldtek egy jégkrémet.
7: Persze, hát ez volt
5: jutalom.
7: Volt jutalom, így van. Volt jutalom, és meg kellett csúsztod a napi rekordot. Aztán rájöttek, hogy nagyon sokan megcsúszták, és akkor beírtak egy 1.98-as időt, amit soha többet senki nem csúszott meg, mert a számítógépbe bevitték, de az volt a lényege. És plusz hullámszolgáltatás óránként. Van még hullám? Van még
5: van,
7: ilyen?
5: Van hullám. Voltál? Van hullám. Igen. És az a legjobb, amikor rádobják az embereket a hullámokkal, és tehát így, ez is így az arcodnak gazdulódik egy hát, egy férfi testünket, akkor kimentesz három gyereket, akit nem te szültél. Tudod, így,
7: a kalappal, hogy ezt így bevállalod. Tehát, hogy azért ezek bátor, azért ezek a köststrandok, azért itt vannak állapotok, ráadásul nőként azért érzékenyebbek vagytok. Most nem úgy, hát tudod, hát azért...
5: Na, most mire gondolsz?
7: Hát arra, hogy egy nő belemegy egy ilyen vízbe, szerintem hamarabb szed össze valamit, mint egy pasi.
5: Főleg, aki még soha értem, nem volt személy a fertőzésem.
6: Tele van, hogy hívják a tisztítószerrel.
7: Hajszállal szőre. Üvegszemmel, fogdarabokkal, üvegszemmel.
5: Úgy szoktam, hogy egy betétet átadok a Domestosza, rátiszem, vagy azért kritikus területekre. Nem, soha még életemben nem kaptál semmi soha, úgyhogy ilyen
7: jó, van-e törölköző szép, van-e hűtőtáskás szőrös hátú ember?
5: Ezek vagyok, ez mind én vagyok.
7: Igen, van árnyékban
5: hűsülő. Én vagyok a törölköző szép és a hűtőtáskás.
7: És a menü még mindig a hoddog, a burgonya, a hamburger és a kukorica? Tehát ez van körülbelül?
5: Figyelj, nagyon sokfajta nevelési stílussal lehet találkozni, szerintem az a legirritálóbb. Ugye van a nem teszek egy lépést, sem mindent hanggal megoldok, legyen akár mekkora terület, amit be kell hatnom, a gyerekeim már amúgy is Miskolcon vannak, típusú szülő, tehát őket tudnám egyesével kicsit meggargarizáltatni adta a sósvízből, azt tudni, tehát ez a... Kocsi!
6: No!
5: Kocsi! És Karcsi rohadtul nincs, mert Karcsi a parkolóban van valószínűleg.
7: Karcsi lefűzött, Karcsi ledobta az égszíjat, igen.
5: Akkor vannak a kicsúcsosodó családi drámák, ugye? Amikor az apuka fel van a háború, vagy az apuka szenzorosan már túl van terhelve az egész helyzettől. Ugye,
6: apuka ezt nem akarja, azt azért lássuk be.
5: Apuka az egészet
6: apuka
5: nem
6: egész
5: akarta.
6: Máshol lenne.
5: Apuka elment egyszer a diszkóba, találkozott anyukával, ahol nagyon-nagyon volt a szimpátia, és most itt áll a strandon, és nagyon rosszul érzi magát, és akkor azok, amikor a férfiak átmennek gyerekbe, tudod, mert elfogy a türelmük, azokat borzasztó végignézni, az nagyon kemény, és akkor vannak az ilyen gondterhelt édesanyák, akik úgy vannak, hogy még mindig jobb, mint hogyha képernyőt nézni.
6: Ez még mindig jó.
7: Olyat tapasztaltál, mint Szabolcs ír, hogy a Sárvári strandfürdőn masszív diszkrimináció zajlik, mert hogyha dagadt vagy nem csúszhat le a csúszdák, most hát így fogalmazott, konkrét mérleg leállítják a csúszda elején. Van ilyen, láttad, hogy nem lehet ilyen.
5: De csak oda, hogy az arrébb lököd. Menj elő! Takarodj!
6: Mi az, hogy csak terhel lehetősége a csúszdán, a gyerekek
7: nem szóval. De felállítod mérlegre. Most gondold el azt a kislányt, aki cizen lecsúsznak, és őt mondjuk harmadikos korában ráteszik a mérlegre, úgyhogy még négyen állnak csúszik mögötte.
5: Hát de gondolom, ez felnőttekre van kapacitás, nem a gyerekeket mérlegeli, gondolom.
7: Lemérlegeled a felnőttet?
6: Igen, 100 kiló fölött nem lehet csúszni. Most tovább megyek, azt
7: mondjuk, akkor sokat csúsznék, ha veletek lennék.
5: Én az úzó hatában...
7: Mindenkört én nyernék.
5: Az úzó hatában megkérdeztem, hogy mit bír ez amúgy különben.
7: Mit bír ez az építmény?
5: Én felmegyek, de hogy ez most akkor hogy van? Összevezetesen ragasztva?
7: De figyelj, és költenek ezekre a strandokra? Van fejlődés? Fejlesztik őket? Van, tehát mi gyerekkorunkból emlékszünk a Palatinus, római fürdő, csillag.
5: Ez most fognak jönni a Palatinus, az is
7: nagyon kíváncsi, hogy mit mondasz.
5: Igen, szerintem amúgy, tehát néztem amúgy a visszajelzéseket a Google-on, a Palatinus nagyon szeretik az embereket.
7: Szeretik?
5: És azt mondják, hogy nagyon király, és nagyon szép.
6: És oda lehet gyereket vinni?
7: Oda bevihezére, persze, az kifejezett.
6: De egyébként ez meg tök korrekt, hogy van olyan fürdő, ahova nem jöhetnek be.
7: Az fürdő, az várjál, az más.
6: Nyugodtan lehet pihenni.
5: De miért nem lehet se egy napot, amikor a szerencsétlen belvárosi szülők is tudnak egy kicsit nem vezetni 45 percet valamerre, hogy találj egy vizet magadnak, mert azért elmondanám, hogy a belvárosba kimenni a Csillaghegyre, az egy 38 perc thank you sziget. Szóval, hogy így vannak azért itt azért nehézségek.
7: Pattanás nyomó órát a vízbe fújó, azért mondta, hogy ezek a jelenségek azért megvannak.
5: Ugye ez, amikor felbukik valaki egy ilyen méteres fikel az orrából, majd csak egy egyszerű mozdulat, hogy beráz, ez úgy benne van. Tehát, hogy ez az immunrendszer erősítés, ez így benne van.
6: A pokróccal letakarom a csomagot, működik még?
7: Abszolút. Törölköző szép, ez a neve. Az mi is így hívtak, törölköző szép.
5: Abszolút, és vannak a hűtőtáskás családok is, akik ugye ezt tolják végig, és amúgy őket irigylem a legjobban, mert ez egy szekrény. Tehát a hűtőtáska az mindent tud. Tehát abba be tudod rakni a vizes fürdőruhát.
7: Abban még a nagymama is benne van. Benne csücsül két jégaksival a hollalat.
6: Jó, mi a férfi fürdőruha divat most? Vannak-e fecskések?
5: Köszönöm, hogy megkérdezted, Feri.
7: A fecske nem hal ki. Azt nem tudod elüldözni.
5: Tegnap olyan dolog történt velem, szemmagasságban jelent meg egy fecske, meg pont így a medencéből kinézte egy oldalra, és az volt, hogy egy olyan bundát próbált beletuszkolni az a fickó ebbe a fecskébe. Tehát egy szőrt. Hogy a combja is rettenetesen szőrösek voltak, tehát önmagában az, hogy bejött a vízbe, biztos, hogy megszívta magát, és hát abban a pici fecskébe annyi sok bunda volt. Hogy őszintén csodálatot éreztem, hogy ez egyetlen...
7: Jackson 5, kicsit berakta Jackson 5-ot.
5: Hogy mi a módszer, hogy van egy kis fésúly, amivel...
6: Igen, amiben így, beigazítja.
5: Igen, persze. De az volt, hogy rendesen vágott egy ilyen sövényt, tudod, tehát az látszott, hogy be van hajtva, érted? Tehát meg volt ez az elválasztás a combtőnél, ahol tudod, ahol eldöntött, hogy te kint maradtok, ti meg bejöttök.
7: Ez a fecske miért nem tud kihalni? Ez miért nem tud? Azért a vízilabdásokon kívül ez miért nem tud eltűnni?
6: Keveseknek áll jól. Nem? Főleg a fehér fecske, miután átázott.
5: Személyes kedvencem a lazán, tehát így a megnyúlt fecske. fecske, mert ugye ezeket nem dobják ki soha, tehát mondjuk, hogy 30 év van ebbe a fecskébe, igen. És így lazán megigazítja a herénél, amikor is egy pillanatra mindenkinek megmutatja saját magát, akkor minek vette fel?
7: Úgyhogy még 4 liter víz van a medencében, mert annyira ki van tágulva, hogy hozza a vizet is egy kicsit, tudod. Kiemel kívül, és egy 4 liter vizet.
5: Igen, ezt abszolút.
7: Pistike hatalmas takony csíkkal az órán elúszik melletted.
5: Igen.
7: Hát azért ezek alapdolgok a strandon. Egy olyan zöld kígyóval az orrán, hogy ezt nem hiszed el.
5: Igen, és akkor abban a pillanatban fejlő a te gyereked, és kiköpi a száján a vizet, hogy nézd, szökők, út vagyok, te meg ilyen, nem vagy szökők, út vagyok. És van olyan medencem, hogy a Csillaghegyben, hogy berakod a füledet a víz alá, és hallod, hogy szól a zene, akusztikus medencének hívják. Mint a Harry Potterbe. Bizony.
7: De én azért csodálom, hogy látva azért az állapotokat, hogy ott azért ott naponta nem dől ki valaki valami dura fertőzés, hogy ezt így tisztán tudják tartani, le a kalappal az ottani személyzetet. Jó, hogy mi mennyiségű vegyszer kell, hogy elfogyjon, hogy azért mindenki a szőrét, az orrát, a hátát, a mindenét abba belemossa abba a vízbe.
5: Nem találkoztál egy jó hámlással se idén. Semmi nem volt.
6: Anyám
5: mesélte nekem a gyerekkorában, hogy ezeket gyűjtötték.
7: Micsoda?
6: Mondjuk izgalmas gyerekkorom volt anyádnak, hogy a medencében.
7: Hát most nem mondom, melyik fürdő, mert már látod, hogy javultak az állapotok, de voltam olyan fürdő, sokat jártunk oda, szeretük, hogy lenyúltál, és a medence alján érezted a bőr, a köröm, a haj, és hogy így mondta, hogy bennültél a melegvíz, és mondta a barátom, hogy fiam, akkor sok mutatok, amit, hogy nyújj le a medence aljára, és lenyúltál a medence aljára, és véghúztad neked, és azt érezted, hogy így mondom, a hajak,
5: a
7: bőrök, hát miért a meleg jobban oldja, a meleg leszedi rólad a bőrt?
5: Nem,
7: kihűlik a hajad a melegben?
5: Nem, csak azt nem cserélik. A termálvíz nagyon mélyen, és akkor néha átszottak fúrni néhány ilyen temetőt, és akkor... van benne emberi maradványok? Van, és akkor jó. Mi van?
7: Na, de akkor vállalj be egy ilyen nagyon durvát, tehát akkor menj el egy Csepeli strandra.
5: Voltam már a Csepeli strandon.
6: És? Jó?
5: Gatya, nem.
7: Jártam.
5: Figyelj,
6: Cseperre mit keresd?
7: Mert egy barátom ott lakott, és onnan mentünk a Csepeli strandra. Hát azért... Azért az Mória bányája. Azért az Mordor, haver, Mordor, basszus. Azért ott bemész a vízbe, hogy még te is pöccsösen jössz ki. Pedig aztán nem vagy érzékeny.
5: Azt mondom, hogy talán a Pesterzsébeti fürdő az, ami nagyon felültöttek, ilyen gyönyörű. De tényleg ránézzel képekre, gyönyörű. És a közönsége viszont egy kicsit másfajta. Amikor be voltunk a gyerekkel, a gyerek először látott letartóztatást. Nem túlzok.
7: Felfoghatatlan.
5: Pesterzsébet jódos fürdve ültünk, akkor egyszer csak megjelentek a rendőrök, kiszedtek egy faszit, földre készítették, megbilincsettek és elvitték. És mondta a lányonak, így viselkedik az, aki nem mos kezet vécézés után. Az így jár.
6: Azonnal.
5: És ott van az olyan hely, ahol ugye különböző kultúrák találkoznak, és vannak olyan emberek, akik utcai ruhában megérkeznek, lerúgják a cipőt a lábuk, és nem túlzok most. És beülnek teljes felszerelésben, tehát ruhában a vízbe. De... És ott ült két ember, vagy három, full, tehát ruhában.
7: Mondom,
5: a vízbe.
7: Csodát látsz. Tényleg csodát látsz.
5: És ehhez képest maga a strand, meg a szolgáltatás, meg az emberek, akik ott, tehát nem túlzok, tehát szerintem Európa szintű gyönyörű szép az egész, jódos víz, az egész gyönyörű, és aztán megjön a felhasználó közösség, akik meg, hát a legvegyesebb emberek a világon.
7: De a strandos karaktereket imádod. 8-as pályán úszó sapkában, élete 100 hátját leúszó, 70-es bácsi, nincs meg, imádom őket is, nagyon jó. Nem érdekli a fürdőző gyerekek? Nem érdekli, hogy ez nem arra van?
6: Ő a napi mosgást csinálja.
7: Hát ő úszó sapkába, ott a 400 darnyit hátad érted, szőuli csúcsot megdöntve, ő leúszta a 400 vegyest.
6: Na egyébként ő a fecskés.
7: Hatszor ugranak a gerincére.
6: Ő a fecskés,
7: persze. Ő megúszta. Nagyon jó.
5: Ja, a másik azt hiszem, az a Nyíregyi strandon volt, amikor elmentünk, van egy ilyen nagy medence, és akkor kiindult, ez tavaly volt, ben úsztunk a gyerekkel, tanítottam úszni a gyereket, és egyszer csak egy fickó, nem tudom, rágyújtott a medencében. Tehát állt tőlem másfél méter, és így szívta a cigit.
6: Hát ki jön innen most?
7: Zseniális.
5: És akkor néztem a 13 éves úszómentő, vízimentő fickóra, aki ott ült, és aki pont nem tudta arra nézni akkor éppen, mert nem szerette volna, hogy összecsukja őt az úriembert. Tehát ez egy találkozás amúgy a társadalmunkkal, és én ezt látom, ennek a humoros oldalát, és szeretem ezt.
7: 8 méterre Pistike tőled pisiltetik a fánál, lehúzott fürdőnadrággal, mindenki...
6: Nem tudsz elmenni a budiig.
7: Igen, úgy csinál az anyukáj, mint a senki nem menné, hogy Pistike 4 méterre bogrodzottul éppen összehúrozza a cserjét, ami ott van melletted. De ő csak gyerek, az gyerekpisi, az nem érdekes. Ilyen se semmi? Már rendesen bemennek a WC-be.
5: Nem hiszem, ki jön bárki a vízből pisiljen.
7: Egyébként ez jó. Ez egyébként ez jó. Minden WC. Úgy ott a medence.
5: Figyelj, tehát hogyha csak egy ember megteszi ezt, szerintem az már önmagában meghozza.
7: Igen. Szalasz írja, kedvem támadom ezt azt inni. Igen, ez merő, ez le a kalap, hogy ezeket így bevállalod. Igen, ezeket
5: én őszintén megmondom neked, hogy mindegyik élvezhető, és amúgy tök jó.
7: És nem csesztetnek? Nem jönnek oda? Nem mondják?
5: Szerintem fülülvában nem lehet megismerni engem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Feloldották az útzárat a Budai Nagyantal utcánál. Változik a közlekedés a Night Ride idején. A Győrt fogadja a DVSC. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Feloldották az útzárat a debreceni Budai Nagyantal utcánál. Ezzel az utolsó fázisába érte a Vámospécsi úti csomópont kapacitás növelő átalakítása. A tervek szerint a kivitelező tanévkezdésre teljes egészében kész lesz a beruházással, ami várhatóan gyorsabb és biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé a nagyforgalmú kereszteződésben és környékén. A fejlesztésnek köszönhetően akár 20%-kal is nőhet a Budai Nagyantal utca és a Vámospécsi út csomópontjának áteresztő képessége. Változik a közlekedés a Night Ride idején Debrecenben, augusztus 18-án este 7 és 9 óra között. A felvonulás a Kossuth tér, Piac utca, Petőfi tér, Erzsébet utca, Antal József utca, Tisza István utca, 60 utca, Kossuth tér útvonalon halad végig. A rendezvény ideje alatt az 1-es és a 2-es villamosok csak a Kálvin tér Egyetem, Doberdú utca, Kálvin tér megállóhelyek között szállítják az utasokat. A Kálvin tér és a nagyállomás között szünetel a villamos közlekedés, de villamospótló autóbuszok kijárnak majd. További részletek a DKV honlapján. Mesél az emlékkert, az elfogadásról. Különleges kerítés kiállítás nyílt a református nagy templom mögötti parkban, a virágkal nevára készülve. Az emberi értékeket bemutató érzékenyítő tárlatot, a halmozottan sérült gyerekeket nevelő és felnőtteket gondozó szülők Hajdú-Bihari Szövetsége hívta életre. Ingyenes és változatos programokkal várja a családokat a debreceni vagyonkezelő a következő hetekben. Legközelebb augusztus 19-én 14 óra 20-tól a résztvevők a karneváli villamoson utazhatnak. Emellett pedig egy városi séta is szerepel még az augusztus végéig tartó programok között. Családonként egy programra lehet jelentkezni online regisztrációval. Feltétel továbbá az érvényes debreceni lakcímkártya is. Újabb hazai mérkőzést vív a DVSC a labdarúgó NB1-ben vasárnap. A negyedik fordulóban a bajnoki címvédő Győrt fogadja a Civisvárosi Együttes. A találkozó vasárnap délután 4:30-kor kezdődik a Nagyerdei stadionban. Városi derbi vár a Deacra a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában. A negyedik fordulóban a debreceni egyetem együttese a Kislokit fogadja ma délután 17:30-tól a Deac sportkampuszon.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
1: Délután is a napsütésé lesz a főszerep térségünkben. Csapadék nem várható, de magas lesz az UV-sugárzás. A legmagasabb hőmérséklet 33 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra! Extra!
4: Na gyerekek, Japánba megyünk el egy kicsit.
5: Csapatépítő.
4: Csapatépítő egyébként, igen. De Japán az 3 hét. Most jöttél haza Maldívról, várjál. Hát Gyula! Adjálvál, Gyula, hát világutazó lettél, érted?
5: Egy hétben is sok mindent bele lehetne zsúfolni.
4: Egy hét Japó? Az nem lenne rossz egyébként. Két nap utazás oda, két nap vissza.
6: Vissza maradt 3 nap.
4: 2 napot kim vagy.
5: Letojom. Én azért a két
4: Tokió, nap szép, irány a reptér.
5: Nagyon sok. Ez egy forgalmi dugó.
4: Nagyon szép, ez egy forgalmi dugó. Nagyon menjünk a reptérre. Hozz a zsűrt.
7: Itt vagyok a naptárról, már lapozok is. Már írom is, hova kell a besztó.
5: Én el tudok kérezkedni a főnökömtől, hogyha gondolom.
4: Besztó gyerekek, a 2030-ig elhasználtuk az összes besztofot.
5: Lassan már csak monoszkópot tudunk kitenni.
4: Na jó, majd kiviszlek benneteket Japánba, vagy kimenjünk, és mostoha anyát bérelünk nektek. Jó. Mostoha anyát bérelnek a japánok. Ez megvan ez a sztori? Hát Yukoyo, így hívják.
6: Engem kezd érdekelni.
5: Mit csinál velem a mostoha?
4: 30 és 45 év közötti nőket keresnek, akik gondoskodó és irányító anyuka szerepet vesznek fel az infantilis fővárosi férfiak számára. De nem mondd, hogy nem akarsz Japánban élni. Hát nem érdekes ez a kultúra. A fiatal felmegy erre szakosodott weboldalra, kiválasztja a Yukoyót, magyarul fordítva az éred, de szép nő kategóriát, a házhoz látogatás opciót, 15 ezer és 35 ezer yen között van, ez 100 és 230 dollár, és amint átlépi a lakás küszöbét, bekapcsolja a szigorú, autoriter, mostoha anya üzemmódot. Elkezdi leszidni a fiatalt a rendetlenségért, a szércolt hormikért, a rosszak miatt, és megcsináltat vele mindent a lakásban.
6: Beteg állatok.
4: Imádom a japánokat, milyen érdekes kultúra.
5: Na de ezt a saját anyuk miért nem csinálja meg nekünk ingyen?
6: Hát mert
7: nem ott él, nem abban a városban él. Nem ott
4: na
7: él.
4: De várjál.
7: Mama.
6: Hát meg más azért a kettő, ugye?
4: Igen. Mi csinál a nő?
6: A különbséget.
4: Utcai hétköznapi ruhában megérkezik. Amikor átöltözik, akkor azonnal bekapcsolja a szigorú autoriter mostani üzemmódot, leszígyja a rendetlenség miatt, 30-40 percben akár kényszeríti a férfit, hogy szigorú felügyelet alatt takarítsa ki a szobát.
6: Nincs is folytatás?
4: Ha akarod, akkor van folytatás, na. De hogy nem feltétlenül ezért hívják. Jó, akkor jó, megyünk.
6: Akkor indulhatunk.
4: Leszígyja a férfit, mint egy hanyag mostó a fiút, ezt követően segít a férfinak hajat mosni, levághatja a körmeit, ha szerepel az opciókban, és törölközővel megszárítja a haját. Egyre népszerűbb szolgáltatás ez Japánban. A férfinak ebben a pillanatban teljesen passzívan kell viselkedni, mint egy ifjúnak, akiről a saját mostóhanyja gondoskodik.
5: Akkor ez egy kicsit ilyen, tudod, ilyen regresszióra építő. Átadom a kontrollt egy idősebb, egy erősebb nőnek, addig nekem nem kell felelősséget vállalnom, ő megmondja, hogy mit csináljak.
4: De van ebben szexualitás?
6: Van, hát, ne viccelj már, persze, hogy van, hogy irányít egy érett, gyönyörű 35-40-es nő. Hát csak
4: ha opcionálisan akarja, megtörténik a dolog, ne nem feltétlenül.
6: Nyilván senki nem akarja.
4: A fennmaradó időt a fiatal japán férfiak a problémáik elmondására fordítják, az idősebb nő tanácsot ad nekik az elakadásban. Érted? Tehát ez nem egyszerű eszkort szolgáltatás.
7: Pszichológus is.
4: A férfi a fejét az ölébe hajtja. Ő pedig vigasztaló szavakat mond, neki meghallgatja a stresszről, a nehéz munkáról és a magányról szóló panaszát.
5: Akkor ez ilyen tipik japán.
4: Ezek magányosak.
5: Egy kicsit figyelnek rám, egy órán keresztül valaki odapörköl nekem, megmondja, hogy mit csináljak, nem kell nekem döntéseket hoznom, ő megmondja, hogy én mit tegyek.
4: Így van.
5: Kiadom a kontrollt a kezemből.
7: És még a lakás is
5: és még így van.
4: A japán férfiak számára a leggyorsabb módja, hogy legálisan megszabaduljanak az elviselhetetlen stressztől, a társadalmi állansztól, megkapják a gondoskodást, amiben 25-30 éves korukban hiány szenvednek. Sokan még a ruhájukat sem tudják kimosni, amit nem tudják, hogy hogy kell. A társadalom azon elvárja tőlük, hogy sikeresek, erősek legyenek. Jönnek ezek az erős nők, és megcsináltatnak velük mindent, amit ők kibérelnek. Imádom őket.
5: Úristen, Anna, milyen jó lenne ebben.
4: Arcok a japánok.
7: Én kasszálnék.
5: Anna, a legjobb lenne. Tényleg.
4: Ha vége egyszer a rádió műsorak, és te fél éven belül nem vagy Japánban. Komolyan mondom, ha te nem vagy Japánban fél év múlva, és nem úgy hívnak, hogy Yukoyo, érted? És keresed hülyére magad.
7: Juli, meg vagyunk.
5: Meg.
6: Nem, a Juli nem, mert ő összepakol helyet. Nem, a Juli alkalmatlan.
4: Egy nap után kiszórnak a castingról.
7: Kedves lenne, aranyos. Ott pihegne a mellem, és mondanám, hogy na jó, és most már térjünk a gatyádra! Össze azt a rohadt zoknit, te!
5: Én tudok nagyon cuki lenni, de tudok. Tudok más is.
6: De adjad már!
4: A fiatalabb japánokat megijeszti az azonos korú nőkkel való párkapcsolat. Képtelenek az ismerkedésre, az idősebb határozott nők viszont átlépnek bizonyos küszöböt, ami segít nekik, hogy oldják a gátlásokat. Mennyire rocsom van itt mindenki, gyerekek! Imádom ezt, ami teljesen ketyós mindenki.
5: De hát egy csomó hír szól most arról, hogy a fiatalabb srácok egyre gyakrabban idősebb nők felé tendálnak.
4: Ez Japánban, ez is egy...
6: Igen,
4: ez
6: csak egy nem ilyen kapcsolat van, érted? Itt egy ilyen uralkodói dolgot akar magának a csávó, egy irányítót. Tehát nem egy normális kapcsolatot akar esetleg egy idősebb nővel. Itt azt akarja, hogy őt egy kicsit fenekeljék el, tegyék rendbe, ő gyerek akar lenni, rossz fiú
7: hát
6: akar lenni.
7: Én már látom magam, hogy összepakolunk, és megyünk a mosodába.
4: Nem tud kimosni, nem tud vasalni, nem tud ellátni magát. Képtelen a szexualitás a korabelivel, és jön egy 40 éves nő, érted, és bepakoltatja vele a mosogatógépet, és kimossa a ruháit, és kicsit az ölébe hajtja a fejét.
5: De tegyétek a szívetek egy picit a
4: kezeteket. Igen?
5: Nincs ebben valami nagyon-nagyon kellemesen vonzó dolog, hogy tényleg odajön egy nő az asztalra csap, és egy órán keresztül ő diktál, és ő mondja meg. És neked abban az egy órában nem kell kemény férfinek
4: lenni. És 25 vagyok?
5: Aha. Egy ilyen jó kis 40.
4: Megrendelem.
5: Na, ugye?
4: Persze. Persze.
7: Azért
4: hát
7: furcsa,
4: nem, de hát csak azért, kipróbálom.
7: Azért fura, hogy erre vágynak, mert azért Japánban nagyon feszesen és ott úgy élnek, hogy mindig megmondják nekik a cégen belül is, hogy miért vágyik erre a magánéletébe is. Hogy megmondjam neki, hogy mi van a gatyájával.
4: De szerintem ez inkább a szülőhöz való kapcsolódás. Ez inkább egy anyahiány, egy figyelemhiány.
6: Meg igen. Van feloldozás a végén, mert a főnöködnek aztán nem tud ezeket elmondani.
7: Igen.
6: De ennek a nőnek, miután ő rendbe tett, kitarította a lakást, utána az ölébe hajtod a fejed, és elsírod a bánatot, hogy jaj, milyen rossz nekem.
4: Tehát ezek a fiatalok, igen, ezek igaz. Valószínűleg ott tartanak, hogy nem tud mosni, főzni, vasalni, ül egy rohadt nagy kupiba, nem hogy egy nőért, egy párkapcsolatért, egy felelősségért vállaljon, felelősségért, még saját magá, az életét se tudja menedzselni. Nem, annyira el vannak veszve 25-30 éves. Egyébként azt mondják a japánok, hogy a legelszigeteltebb generáció ez.
7: Igen.
4: Szülők már nem figyelnek rájuk, ők még nem állják meg a helyüket, kapcsolatot képtelenek kialakítani, full magányban vannak. Hatalmas kupiba ülnek egy örökölt lakás közepén, és finnyuk nincs, hogy mit csináljanak. És erre jön meg egy határozott 40-es nő, aki meg elpakoltat vele.
5: Igen, és egy órán keresztül megkapja még azt a figyelmet, meg megkapja azt a fajta regressziót, amiből neki hiánya van. Tehát ami még 15 évvel ezelőtt még megvolt, hogy anyu bejött és szétcsapott a szobádban, hogy nem tettél rendet. Ez neki hiánya, és akkor most megérkezik ez a nő, és újra szeretgetve érzi magát.
4: Igen. Miért nincs ilyen szolgáltatás Magyarországon, Anna?
6: Azonnal.
4: Semmi szexualitás nincs benne. Megcsinálod, oldal, mész, egy órát üvöltesz vele helyre, akkor eljössz.
7: Egyébként
4: én összetolja magát, rendet rak, elbőgi magát, kicsit a végén simogatod a fejét, igen. Hogy hívják a japán takarítőnőt? Júli. Na hagyjál békén.
5: És vajon van egy pont, amikor a kliens jelzi, hogy akkor innentől kezdve jöhet a babusgatás?
4: Hát gondolom, amikor az ölébe hajtja a fejét, akkor a nő kilép a szerepből, ha akarja a pasi, akkor van egy ilyen kis... De én nem gondolom, hogy szexualitás lenne egy ilyen nyomorult bénázás. Én hát a 25 évesen ilyen szerencsétlen hülye, az hogy tud elkapni egy nőt sehogy? Hát ezeket megeszik reggelire. Hát ez nem egy férfi.
5: Hát de pont lehet, hogy ez benne az izgató, hogy megeszik őket reggelire. Érted? Tehát, hogy nem kell neki azt a feszességet, azt a magabiztosságot, azt a kontrollt hozni, amit egyébként a nap 24 órájában kell, hogy hozza, hanem ott átadja az irányítást a nőnek, és azt csinál vele, amit akar.
4: Igen, de azt mondják egyébként ezek az irodák, hogy 80%-ban nincs benne szexualitás, mert hogy nem igazán az kell nekik, vagy hanem hogy megmondja, hogy irányítsa, meghallgass. Hogy rendet rakasson vele, hogy meghallgassa, és hogy az ölébe hajolva kisírassa magát. Nem akarnak szexelni. Hmm. Félnek ettől.
6: Most viszont egy remek hírünk van a számotokra, nagyon hallgató és fülbarát.
7: Na, olyan.
6: Az első hírünk, hát tudjátok, hogy a Guinness rekordok könyvébe egy csomó mindennel be lehet kerülni, gyakorlatilag úgy működik a dolog szerintem, hogy fogsz egy ilyen Guinness rekordok könyvét, szépen átlapozod, megnézed, és akkor kitalálod, hogy mi az, ami még nincs benne. Uh-huh. Optimális esetben bármilyen baromságot megcsinálhatsz, mert ezzel be fogsz kerülni a könyvbe.
5: Gyertyákat fogunk elszellenteni?
6: A szerintem az van.
5: Van.
6: Biztos vagyok benne, hogy a gyertya elpukizás az benne van a Guinness rekordok könyvében távolságra.
7: Veszélyes sport.
6: Biztos vagyok benne, hogy nem tudom, James akár kicsoda, Skóciában másfél méterrel tartja a Guinness rekordot.
5: Elfingott
6: tehát, hogy
5: már
6: működik.
5: Egy pár gyertyát.
6: És hát van egy apuka, aki kitalálta azt, egy ausztrál férfi és a lánya is, kitalálta azt, hogy ők is bele fognak majd kerülni a Guinness rekordok könyvébe, és ők semmi mást nem csináltak, mint elkezdték gyakorolni azt, hogy milyen hangosan tudják a now szót üvölteni.
5: Na de ez még nem került be a Guinness rekordok könyvébe,
6: nincs
5: ki
6: benne.
5: A leghangosabb.
6: Nincs benne, kérlek szépen.
7: Szeretném most szeretném jelölni erre a tesi tanáromat, a volt testtanáromat, jó, tehát Barta Dénest rehabilitáljuk most a nyugdíjas éveiből, és őt kérjük meg erre, hogy üvölcse azt, hogy now.
8: Nem lábúak! Mi vagy te, ufó?
7: Na őt hozok vissza.
5: Akkor most okay, ordibálunk?
6: Igen, most ordibálunk, de nem a mikrofonba bele, azért, mert meghűlnek a hallgatók, azt kicsit elhajtod majd magadtól. Laci beszerzett egy decibelmérő készüléket, és nagyon fontos, hogy elég kell üvölteni a nevedet. Akkor Gévai szaktanári, ezzel indítunk, ne hajolj közelebb. Ja, tessék!
8: Gévai szaktanári!
6: Gyerekek, meg vagyunk.
7: Ez egy perverzió iskolai fantázia, nem? Hogy így emlékeztek még arra, amikor... Mennyi?
6: 117.
7: Az biztos, hogy rekordnak hangzik?
6: 117.
7: Mennyi voltam, hát
6: 122 a csávó, de nagyon jó.
5: Ott vagyok akkor, itt lihegek.
7: 117 és 122 csávó, tehát 5-tel maradt lejú.
5: Hallod?
7: Igen. Csomagoljuk be Julit, és most indulás.
5: Indulás Ausztráliába.
6: És gyakorlás nélkül. Na, hát akkor jöjjön a szaktanári megalkotója.
7: Fel lehet állni, vagy
6: persze, mi? Fel, nem, föl, fel, ahogy
5: akarsz.
6: Fekve. Tessé. Tehát Ráskó szaktanári.
8: Ráskó szaktanári!
6: 119.
9: Ó, csak kettővel ugrottam meg azért.
6: Hát ne hülyeskedj.
9: Amúgy ebben még lett volna egy, hogyha megittem volna a kávémat, csak mondom.
5: Mi lesz ennyi. A következő Guinness rekord? Valamit saját?
9: Azt mondják, hogy bocskor elejtette a kávés iszlényedet.
5: Ezt még ő is hallotta.
6: Na várj, akkor megpróbálok egy női-férfi különbség, oké? Na, tessék.
5: De várj.
6: Mi tartsam? Nem kell, hát ugyanannyira tartom, mint tőletek. Figyelj, én tudok egyszerre kiabálni és tartani. Amennyiben nem tudnék tízig megszólalni, akkor ti jöttök,
9: nem jó? Nem fogja befolyásolni, hogy feltartott karod a hangerődet?
6: Nem.
9: Jó, okay.
6: Semmivel. Rákóczi! Szaktalári!
9: De ez visszafogtad magad.
6: Nem, na most elmondanám neked, hogy nekem 134 decibelt ír. Ez biztos, 130, hogy egy szar, Laci.
5: Nem, ez nem működik. Ez nem.
6: Ha be akarunk lépni a Guinness rekorderek közé, akkor mit tudnánk mi kitalálni? Nekem volt egyszer egy, itt írják a hallgatók.
5: Felállítottál valamit?
6: Többször is, de az nem Guinness rekord. Azt elég sokan tudják. 26 darab tojást tartottam egy kezemben. Egy kézben ide elkezdett berakosgatni, megvan egyébként a izéje, megvan neki a
5: technikája,
6: hogy tudod, és föl lehet pakolni. Tehát gyakorlatilag egy tojás piramist tartasz a végére a kezedbe.
9: Én összetudok roppantani egy kőbánya is doboztam ellenbe. Azt szeretném megkérdezni például, hogy ismertek olyan embert, amit az én Kovács Tamás barátom, aki azt tudja megcsinálni, hogy a nyelve alatt van mindenki, hogy egy nyálmirigye, és abból tud spriccelni nyálat.
6: De.
5: Olyan, mint a kobra, tehát, hogy így kinyitja a száját, és hogy kiköpi a nyálat a szájából.
6: És hogy ő még nem volt nálunk vendég. Tehát, itt járt már mindenki gyerekek, de a nyálmirigye köpő csávó nem volt itt.
5: De mi kell történjen előtte?
9: Fekehívjuk,
5: hogy bejöjjön. Nyalogatás?
9: Nem,
6: figyelj, hogy mondd az ismerősödnek, hogy nincs egyedül.
9: Fejét? A konkurencia felütötte a fejét?
6: Nem, hogy a konkurenciák.
5: A nyálmirigyel spriccelő klubja.
6: Nagyon-nagyon sokan írtak.
5: De ez vajon akaratlagos? Nem, hogy ezt te tudod?
9: Tud.
6: Nem áll, Gyula! De ez úgy van, hogy beszélgetsz valakivel, tehát mondjuk érettségiztél, és szembe köpted az érettségi elnököt, vagy szembe spriccelted. De mikor mi jön ki, Zsül? Ez mikor jön ki?
10: Általában akkor, mikor van egy alma, és akkor így megkívánod, és akkor...
6: És leköpöd.
10: És igen, van ilyen.
5: De ezt nem úgy hívjuk, mint hogy Pavlovi reflex, tehát hogy elindul rá.
10: Valószínű, hogy az. Tehát nem akarat, nem tudom irányítani, inkább úgy mondom.
5: Csak kicsitvel több a nyálad, mint szokott. Olyankor.
10: Igen.
6: Na itt vannak ám még különleges emberek közöttünk. Na. Csoki és kóla kombóval olyan állagú nyálat hozok létre, hogy le tudom engedni a földig és visszaszívni. Szomszéd faluban az ismerős bácsi minden reggel megiszik egy kis kanál benzint. Dízelt.
5: Nem
6: gondolom fontos, hogy melyiket issza. Egy kis kanál dízelt, már vagy 20 éve. Az öregnek semmi baja, 98 éves lesz idén. A faterom festő és arra büszke, hogy a 4-es létrával lemegy tök részegen, a ház előtt a 8 lépcsőből álló lejáraton a kapuig. Erre nagyon büszke. Egyszer fogadott és lement a kocsmáig is. Írja büszkén Zsoca.
5: Én amikor gyerek voltam, akkor például két ilyen produkció volt, amit minden ilyen nagyobb társaságban be kellett mutatni. Az egyik az a ülőtartás. Apám kitolt ülőtartásba, tehát, hogy amikor mint a légtornászok, így felhúzod a lábadat, és akkor így tartod magad, apám kinyomott így a feje fölé, ez volt az egyik, a másik pedig a hashullámoztatás. Az nektek meg volt gyerekkorotokban?
6: De egy kicsit időzzünk el ezen a ülve kitartáson. Tehát érkezik valaki hozzátok, megvan a pillanat, és apám, Juli!
5: Apu egy kicsit megalakult, és akkor olyankor így elfeküdt az ágyra, én pedig szolgálatkészen így felugrottam, és akkor feltoltam magam ülőtartásba, és akkor mindenki tapsolt. Ez azért volt jobb, mert zongorázni utáltam, azt anyám erőltette mindig, hogy akkor egy kis
9: valamivel... De mi volt, amit a régi ilyen magyar filmben mindig ilyenkor kiabáltak, amikor valaki megcsinált egy produkciót?
5: Hop-hop!
6: Produkció! Zongorázni is kell?
5: Szörnyen kellemetlen volt, mert volt egy pont, ahol anyu átvette az irányítást, és akkor igen, le kellett ülni zongorázni, az kevésbé ment, mint az ülőtartás.
6: Mindenki, Juli, 5 éve ezt mutatott karácsonykor.
5: Volt egy ilyen egyórás sessionünk az ülőtartástól, a hashullámoztatáson keresztül átjutottunk a zongora leckéig. Az a baj, hogy az öcsémnek soha nem volt semmilyen produkciója, úgyhogy ő sose fért oda ehhez, a történetekbe, basszus, annyira kellemetlen volt.
6: Várj, és a hashullámoztatást, azt a fater csinálta részegen szintén?
5: Nem, azt én csináltam.
6: Azt is te?
5: Azt én, mondom egy
6: de te voltál hülye a családban, ne haragudj, bocsánat.
5: Tehát, hogy velem lehetett haknizni, ha már nagyon beült a buli. Igen.
9: Elfőtt hát, az unikum.
7: Juli?
6: Juli, hullámosztasd egy kicsit.
7: Szarakosztasd egy kicsit a közönséget.
5: Neked semmilyen magánszámod nem volt?
9: Gyerekkoromban? Hát az eltűnést gyakoroltam. Nagyon szoktán, amikor ilyen közönséget hozzák, akkor az, abban nagyon jó volt, a erős. Nem, de nálunk az édesapám 2 darab alkoholos üdítő elfogyasztása után maga volt a magánszám. Oda már nem fért oda senki.
3: Na, ennyi volt már.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap? Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Ti kértétek, a Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csapj le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
7: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Jelen lenni közösségben, hitben és tudásban.
9: Debreceni Református Hittudományi Egyetem.
8: A hitéleti képzések műhelye.
9: felvételi.drhe.hu

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Feloldották az útszárat a Budai Nagyantal utcánál. Légtechnikai rendszerét korszerűsíteni az Aquaticum. A Győrt fogadja a DVSC. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Feloldották az útzárat a debreceni Budai Nagyantal utcánál. Ezzel az utolsó fázisába érte a Vámospécsi úti csomópont kapacitás növelő átalakítása. A tervek szerint a kivitelező tanévkezdésre teljes egészében kész lesz a beruházással, ami várhatóan gyorsabb és biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé a nagyforgalmú kereszteződésben és környékén. A fejlesztésnek köszönhetően akár 20%-kal is nőhet a Budai Nagyantal utca és a Vámospécsi út csomópontjának áteresztő képessége. Rekonstrukciós munkák elvégzésére kér ajánlatokat az Aquaticum Debrecen Kft. A mediterrán élményfürdő légtechnikai rendszerének korszerűsítéséhez. A társaság közleményében az áll, hogy az Aquaticum mediterrán élményfürdőben 4 légkezelő hűtőkörének, a légkezelő berendezések korrodált szerkezeti elemének rekonstrukcióját tervezik. Az ajánlatkérési feltételek kikérésének határideje augusztus 18-a délelőtt 10 óra. Az eljárás eredményéről az értékelést követő 15 munkanapon belül írásban tájékoztatják az ajánlattevőket. Újabb hazai mérkőzést vív a DVSC a labdarúgó NB1-ben vasárnap. A negyedik fordulóban a bajnoki címvédő Győrt fogadja a Civisvárosi Együttes. A találkozó vasárnap délután 4:30 kezdődik a Nagyerdei stadionban. Délután is a napsütésé lesz a főszerep térségünkben. Csapadék nem várható, de magas lesz az UV-sugárzás. A legmagasabb hőmérséklet 33 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép hétvégét mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, elindult a Top 50 2026. 33. hetén. Most is megmutatjuk, melyek Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei. Nézzük a sereghajtókat, 50. volt ugye Ray Daltontól a Do It Again, 49. Ray dala a Where Is My Husband. Kashmir, Wild Ride a 48. És ezt követte Teddy Swims-től a

0: itt a Rádió 1 közlekedési infók. Barbie jelezte, hogy Budapesten már lezárások vannak az augusztus 20-ai rendezvények miatt több helyen is a belvárosban. Azt pedig csak én tenném hozzá, hogy ezek száma a következő napokban még több lesz, úgyhogy a fővárosban tényleg érdemes ezekben a napokban okos navigációval közlekedni. Robó SMS-ezett, belassul az M1-es autópálya Biatorbágynál, az M0-as csomópontnál a Budapest felé haladó oldalon.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

számlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 34.

0: Real Disco Machine és Aus Disc követi. Beat of Your Heart.
1: Rádió egy top 50. A 29.
0: A Dracula halad előre ezzel a dalával az ausztrál zenész Kevin Parker, aki mint Tame Impala lép fel a bulikban, fesztiválokon, a szakma pedig teljes mértékben elismeri a zsenialitását, rengeteg világsztárral dolgozott már együtt producerként, dalszerzőként, vagy vendégelőadóként, olyan nevekkel készített közös dalokat, mint

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Azonnal indul az újabb zenei óra, és a Top 50-ben folytatjuk a visszaszámlálást. Jön a 28. helyen a Dead Dance Lady Gagától. Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Azonnal indul az újabb zenei óra, és a Top 50-ben folytatjuk a visszaszámlálást. Jön a 28. helyen...

0: leszünk a vadi új Rádió 1 Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
6: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
5: Ezt azonnal le kell foglalni.
6: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
5: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
7: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Ó, már megint koszos az autóm.
10: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
9: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
11: Hogyan tudnék élni?
12: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
0: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
13: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklámkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
14: Feloldották az útzárat a Budai Nagyantal utcánál. 5 nap múlva kezdődik a Virágkarnevál. Fotótárlat nyílt az Újvárosháza galériában. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Feloldották az útzárat a debreceni Budai Nagyantal utcánál. Ezzel az utolsó fázisába érte a Vámos-Pécsi úti csomópont kapacitás növelő átalakítása. A tervek szerint a kivitelező tanévkezdésre teljes egészében kész lesz a beruházással, ami várhatóan gyorsabb és biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé a nagyforgalmú kereszteződésben és környékén. A fejlesztésnek köszönhetően akár 20%-kal is nőhet a Budai Nagyantal utca és a Vámos-Pécsi út csomópontjának áteresztő képessége.

0: Elkezdődött a visszaszámlálás. 5 nap múlva újra látványos, guruló kompozíciók vonulnak végig Debrecen utcáin. Az idén 60 éves virágkarnevára 12 kocsit készítenek. A díszítést nehezíti, hogy az aszály miatt kevesebb a virág hazánkban. Az idei rendezvényen is indul majd közösségi kocsi. Erre bárki tűzhet majd virágot augusztus 18-án és 19-én a Dósanátor téren. Charreria Mexikó lelke címmel nyílt fotótárlat Debrecenben, az Új Városháza galériában. A szeptember 11-ig látható kiállítás már a virágkarneváli programokat vezeti fel. 100 éve 1926-ban intézményesültek a Magyarország és Mexikó közötti diplomáciai kapcsolatok. Az évfordulót mindkét nemzet kulturális évaddal ünnepli, hívta fel a figyelmet köszöntőjében Puskás István a polgármester. Délután is a napsütésé lesz a főszerep térségünkben. Csapadék nem várható, de magas lesz az UV-sugárzás. A legmagasabb hőmérséklet 33 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió E!
2: Indul a slágerlista. Ez a Rádió E Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Rádió E!
2: A 28.

0: Golden Summer, Louis és David Point ez a folytatásban, a német énekesnő mellett tehát most egy szintén német DJ, aki arról híres, hogy a fesztiválokon gyakran az utolsó pillanatban is átírja a szettjét a közönség reakciói alapján, úgyhogy nincs két teljesen egyforma fellépése. Ez szerintem így rendben is van, egy DJ-től ez akár el is várható lehet. Louis persze mindenhová szépen előre átgondolt setlisttel érkezik, neki nehezebb is lenne a dalcsere a zenekara miatt. Golden Summer, ez a kettejük közös dala, ami a héten a 25.
1: Hey Hungary, it's Loy
2: and David Quintus
1: and this is our new

követte a 23. helyen Matt Sassari, Hugo Sonic és az Eat Feel So Good. Menjünk tovább Camrad-dal, aki sosem úgy élt, mint a barátai. A legjobb példa, hogy az érettségi után szinte minden gyermekkori barátja autót vett magának. Hát ő nem. Ő lemezt készített, ő a pénzét az első EP-jére költötte, és ahogy látjuk, jól döntött. Camrad a legfrissebb dalával Hug Yourself a

itt a Rádió 1-en. Ez a Top 50 Camera Serial remixében szólt Ed Sheeran dala a 21. helyen, amit a 20-on Lady Gaga és az Abracadabra követ.

0: a 19.
1: Egy stadion himnusz a folytatásban, hölgyeim és uraim. Ráadásul ezt a dalt a készítők és a FIFA is egy jótékonysági szervezeten keresztül gyerekek oktatására ajánlotta fel, úgyhogy minden egyes lejátszás jó ügyet támogat. Úgyhogy jótékonykodjunk egy picit, mert meghallgatjuk a 19. helyen Shakira, Burna Boy.

és már is itt van a Save Me Tonight, az idei nyár egyik nagy rádiós lágere Jennifer Lopeztől és David Guettától, ami nagyon-nagyon jól szól a fesztiválokon, és ezt az énekesnő jó előre letesztelte. Idén volt ugye a dal megjelenése, de J.Lo már 2025 nyarán egy fesztiválon belecsempészte a showjába, és végig énekelte a Las Vegas-i fellépésein is, úgyhogy a rajongók tükön ültek, hogy végre streamelhessék már a dalt, de most már a rádiókban is pörög. Egyre többször Európában és Amerikában is. David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight, a 16.

0: 21.
1: Az aktuális favoritok közül pedig jön a Sleep Tonight, a Switch Disco-tól 2 perc 16 másodperc hosszú a dal, és most tudtam meg a srácok egyik interjújából, hogy a rövid dalok készítése trend lett manapság, ez igazából trükközés a streaming adatokkal. Mert egy rövid dalt nagyobb eséllyel hallgat meg azonnal újra a hallgató, és ez már ugye két lejátszásnak számít minél.

Itt a Rádió 1-en a Top 50-ben a hetedik helyen érkezik egy dal Alex Kenji-től, aki tipikusan az a DJ, akinek lehet, hogy sokan nem ismerik a nevét, de amikor megszólal egy ilyen dala, rögtön beugrik egy egész korszak a klub életből. Hát jegyezzük meg, Alex Kenji, főleg, hogy hetedik.

0: és a Wonderful Life.
1: Rádió egy top 50. Az első.
0: A New Religion, amivel első lett egy szuper dalszerző, akiről egy ideje kiderült már, hogy kiváló énekes is. B.B. Rexha. Ő full profi. Megtörtént vele olyan, hogy az egyik koncertje előtt pánikrohamot kapott. A backstage-ben azt hitték, hogy kész, ennyi volt már a koncert. Pár perccel később viszont úgy ment a színpadra az énekesnő, mintha mi sem történt volna. Nagyon sokat mesél egyébként a rajongóinak a mentális egészségéről a közösségi médiában B.B. Rexha, ezért is tudnak kapcsolódni hozzá rengetegen. Ő következik

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen,
6: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
7: Hozz saját táskádat a Jyszkhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A más csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
9: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
8: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
9: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
10: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96% 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: Feloldották az útzárat a Budai Nagyantal utcánál. Idén is megrendezik a Galiba Gyermekfesztivált. Városi derbi a labdarúgó NB3-ban. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Feloldották az útzárat a debreceni Budai Nagyantal utcánál. Ezzel az utolsó fázisába ért a Vámos-Pécsi úti csomópont kapacitás növelő átalakítása. A tervek szerint a kivitelező tanévkezdésre teljes egészében kész lesz a beruházással, ami várhatóan gyorsabb és

0: biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé a nagyforgalmú kereszteződésben és környékén. A fejlesztésnek köszönhetően akár 20%-kal is nőhet a Budai Nagyantal utca és a Vámospécsi út csomópontjának áteresztő képessége. A Virágkarnevári hét a legkisebbeknek is számos élményt kínál. A Galiba Gyermekfesztivál idén is 6 napon át koncertekkel, kézműves programokkal, felvonulással és táncbemutatókkal várja a családokat. A rendezvényen a gyerekek nem csak nézőként, hanem alkotóként is bekapcsolódhatnak a karneváli forgatagba. Mesél az emlékkert, az elfogadásról. Különleges kerítéskiállítás nyílt a református nagy templom mögötti parkban, a Virágkarnevára készülve. Az emberi értékeket bemutató érzékenyítő tárlatot, a halmozottan sérült gyerekeket nevelő és felnőtteket gondozó szülők Hajdú-Bihari Szövetsége hívta életre. Városi derbi vár a Deacra a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában. A negyedik fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Kislokit fogadja ma délután 17:30-tól a Deac sportkampuszon. Délután is a napsütésé lesz a főszerep térségünkben. Csapadék nem várható, de magas lesz az UV-sugárzás. A legmagasabb hőmérséklet 33 fok körül alakul.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 rádió egy helyi közéleti magazinja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mix

Kellemes hétvégét, nagyon szuper szombat délutánt kívánok önöknek. A Rádió Egyen, ez már a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. Hát kérem szépen, innentől kezdve akkor kettőig együtt vagyunk. A mikrofonnál a stúdióban, ha lemezjátszók mögött kísérjük Tomi, aki ugye mixeli önöknek a legnagyobb kedvenceket. Az első órában aztán pedig jön Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Remélem felkészültek. Ha van kedvük, üzenjenek, mondom ezt legfőképpen a közlekedőknek, ha éppen úton vannak Debrecenben vagy a megyei utakon, és bármit látnak, tudnak, hallanak, tapasztalnak, akkor ne fogják vissza magukat. 0620 95 95 395. Köszönöm szépen, jó utat még egyszer, nagyon szuper hétvégét, és már is megyünk tovább.

Kellemes szombat délutánt itt a Rádió 1-en a Daily Mixben. Figyelem, figyelem, véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Az előző évek tapasztalata alapján ugye az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja. Miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas véradásra, hogy már most tervezze meg a véradását a hosszú hétvége előtti vagy éppen utáni napokra. Kitértek arra is, hogy a két szervezet közös nyári véradó kampánya keretében a véradók ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőket. A nyereményjátékban való részvételhez az adatfelvételnél szükséges jelezni a részvételi szándékot. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt hetek rendkívüli időjárásában véradásukkal segítették a hazai vérellátás biztonságát, írja a dehír.hu. Én is nagyon szépen köszönöm önöknek, és amennyiben tudnak, akkor a jövőben is tegyenek így, és segítsenek, hiszen mindig el szoktam mondani, a véradással akár életet is menthetnek. Jön Fastboy és a Good Life, hiszen folytatódik szombaton a Rádió 1-en a Daily Mix.

hajráló ki a folytatásban itt a Rádió Egyen a Daily Mixben. Augusztus 16-án holnap vasárnap 16:30-tól rendezik meg a DBSC ETO-FC labdarúgó mérkőzést, ugye a Nagyerdei stadionban. A meccsre érvényes szurkolói jeggyel vagy bérlettel rendelkező utasok ezen a napon 13:30 és 21:30 között díjmentesen használhatják a DKB ZRT villamos, autóbusz és trolibusz járatait, írta a társaság. Jó szurkolást kívánok önöknek, és jó rádiózást, valamint további nagyon szuper szombat délután itt a Rádió Egyen a Daily Mixben. Jön Kygo és a One Republic, ez már a Chasing Paradise.

Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen a Daily Mixben jönnek az ünnepeltek szombaton 2026. augusztus 15-én, Nagy Boldogasszony napján. Itt vannak első körben a névnaposaink, a Máriák. Ez egy bibliai név, eredeti héber formája a Miriam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. A jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. Aztán itt vannak még az Alfred nevűek és a Napóleonok, valamint a szülinaposok, úgyhogy Isten éltesse önöket. Én is készültem méghozzá egy újabb igazi mai slágerrel a Rádió Egyen a Daily Mixben. Jön már is Martin Garrix és a

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Augusztus 15-e 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalót hallják. Szép napot kívánok Önöknek, Makranci László vagyok. Feloldották az útzárat a Budai Nagy Antal utcánál. Ezzel az utolsó fázisába ért a Vámosfércsi úti csomópont kapacitás növelő átalakítása. A tervek szerint a kivitelező tanévkezdésre teljes egészében kész lesz a munkálatokkal. Az 1,4 milliárd forintos kapacitásbővítő beruházás során a kereszteződésnél minden irányból egy jobbra kanyarodó sávot hoztak létre, amelyhez a teljes pályaszerkezet újjáépítése kellett. A közlekedési tárca beruházásának legnagyobb forgalomkorlátozással járó munkáit kifejezetten a nyári szünetre időzítette. Gábor Zsombor városüzemeltetési osztályvezetőt hallják.
2: Augusztus végére minden olyan útpályát és gyalogos forgalmat érintő korlátozás meg fog szűnni, a időjárástól függően természetesen a kereszteződésben, ugyanis a kivitelező már csak a burkolatjeletnek a felfestését fogja végezni, van egy minimális aszfaltozás járdában, illetve szeptember hónapra már csak növénytelepítési munkálatok fognak maradni.
1: A fejlesztésnek köszönhetően akár 20%-kal is nőhet a Budai Nagy Antal utca és a Vámospércsi út csomópontjának áteresztő képessége, ami Debrecen egyik legforgalmasabb kereszteződése. Változik a közlekedés a Night Ride idején Debrecenben, augusztus 18-án este 7 és 9 óra között. A felvonulás a Kossuth tér, Piac utca, Petőfi tér, Erzsébet utca, Antal József utca, Tisza István utca, 60 utca, Kossuth tér útvonalon halad végig. A rendezvény ideje alatt az 1-es és a 2-es villamosok csak a Kálvin tér egyetem, Doberdú utca, Kálvin tér megállóhelyek között szállítják az utasokat. A Kálvin tér és a nagyállomás között szünetel a villamos közlekedés, de villamosfótló autóbuszok járnak majd. További részletek a DKV honlapján. Elkezdődött a visszaszámlálás. 5 nap múlva újra látványos, guruló kompozíciók vonulnak végig Debrecen utcáin. Az idei virágkarneválon megelevenedik egy ismert magyar nóta, a Magyar Kártya négy ásza és a Mesebeli Tündérvilág házacskái az egészséges életmódra hívják majd fel a figyelmet. A Szent Koronával és a Nyitókocsival együtt összesen 12 kompozíció vonul majd végig. A díszítést nehezíti, hogy az aszály miatt kevesebb a virág hazánkban. Erről Gulyás Tamás virágkocsi kivitelező beszélt.
3: Egyre szűkebb keresztmetszetből választhatunk, úgyhogy sajnos ez egy rákfenéje a jelenlegi helyzetünknek, mert ez az aszály is nagyon visszavetette ugye a termelést itt Magyarországon. Nálunk, mivel nagy mennyiséget használunk szárazvirágból is, élővirágból is, azért ez felelősödik ez a probléma.
1: Az idén 60 éves rendezvényen is indul majd közösségi kocsi. Erre bárki tűzhet majd virágot augusztus 18-án és 19-én a Dósa Nádor téren. A virágkarneváli hét a legkisebbeknek is számos élményt kínál. A Galiba Gyermekfesztivál idén is 6 napon át koncertekkel, kézműves programokkal, felvonulással és táncbemutatókkal várja a családokat. A rendezvényen a gyerekek nem csak nézőként, hanem alkotóként is bekapcsolódhatnak a karneváli forgatagba. Puskás István alpolgármester úgy fogalmazott, ez a nyár egy folyamatos fesztivál volt Debrecenben, hiszen minden hétvégén színes programokat kínált a város.
4: Ennek az egész nyáron áttartó szórakozásnak jön a nagy fináléja most a Virágkarneválon, és a Virágkarneválon belül pedig a Galiba Fesztivállal, ami tavaly új életre kelt.
1: A Galiba Gyermekfesztivál augusztus 18-a és 23-a között várja az érdeklődőket a régi városháza udvarán. A felvonuláson 20 kiskocsit láthat a közönség, 8 tánccsoport kíséretében. A belvárosi menet augusztus 19-én 17 órakor indul az Emlékkertből. Mesél az Emlékkert az elfogadásról. Különleges kerítés kiállítás nyílt a református nagy templom mögötti parkban, a virágkarnevára készülve. Az emberi értékeket bemutató érzékenyítő tárlatot, a halmozottan sérült gyerekeket nevelő és felnőtteket gondozó szülők Hajdú-Bihari Szövetsége hívta életre. Széles Diana Debrecen alpolgármestere köszöntőjében azt mondta, a tárlat jól illeszkedik a virágkarnevál tematikájába, amely a szeretet és az összefogás erejét mutatja meg.
5: Mostani mottónk az, hogy amit kapunk, azt továbbadjuk, és egyáltalán nem mindegy az, hogy milyen értékeket adunk tovább a gyermekeinknek, és ez egy külön öröm számomra, hogy aki Debrecenbe ellátogat, a templom kertbe azt látja, hogy igenis mi sokszínűek vagyunk, olyan gyermekek vannak a városban, akik nekünk fontosak, hiszen minden gyermek nagyon fontos számunkra.
1: A kerítéskiállítás központi figurája Elmer az elefánt, akinek a Hungarocellből faragott alakja is megjelent az emlékkertben. A kedves figurára az arra járók is tűzhetnek virágokat. Charreria Mexikó lelke címmel nyílt fotótárlat Debrecenben, az Új Városháza galériában. A szeptember 11-ig látható kiállítás már a virágkarneváli programokat vezeti fel. 100 éve 1926-ban intézményesültek a Magyarország és Mexikó közötti diplomáciai kapcsolatok. Az évfordulót mindkét nemzet kulturális évaddal ünnepli, hívta fel a figyelmet köszöntőjében Puskás István a polgármester. Ingyenes és változatos programokkal várja a családokat a debreceni vagyonkezelő a következő hetekben. Legközelebb augusztus 19-én 14 óra 20-tól a résztvevők a karneváli villamoson utazhatnak. Emellett pedig egy városi séta is szerepel még az augusztus végéig tartó programok között. Családonként egy programra lehet jelentkezni online regisztrációval. Feltétel továbbá az érvényes debreceni lakcímkártya is. Újabb hazai mérkőzést vív a DVSC a labdarúgó NB1-ben vasárnap. A negyedik fordulóban a bajnoki címvédő Győrt fogadja a Civisvárosi Együttes. A találkozó vasárnap délután 4:30-kor kezdődik a Nagyerdei stadionban. Városi derbi vár a Deacra a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában ma. A negyedik fordulóban a debreceni egyetem együttese a Kislokit fogadja. Török Lászlót, a Deac játékosát hallják.
6: Próbálunk a saját játékunkra koncentrálni, szóval az a legfontosabb, de nyilván várjuk a mérkőzést, azért mégis egy mondhatni adott szinten egy városi derbi, remélem minél többen lesznek, úgyhogy készülünk ugyanúgy igazából, mint a többi mérkőzésre.
1: Az összecsapás ma délután 17:30-tól lesz a Deac sportkampuszon. Vereséget szenvedett a DVSZT Skyline női kézilabda csapata a Konstantin Tita emléktornán pénteken. A debreceniek 28-25-re kikaptak a házigazda Román Völcseától. A Loki így bronzmeccset vív, ami ma magyar idő szerint délután 4-től lesz, a szlovén RK Krím ellen.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
7: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

0: élőben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Szombaton eddig tartott a Daily Mix, de pánikra semmi ok, hiszen indul pillanatokon belül Magyarország leghosszabb és legvágyabb.

0: legjobb zenei órája, úgyhogy várom és várjuk önöket. Sőt, érkeznek a legjobb program lehetőségek is, úgyhogy mindenképpen figyeljenek, füleljenek, aztán pedig hype-et van a fedélzeten, ez lesz majd az Out My Head a Rádió 1-en.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ó, már megint koszos az autóm.
4: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
1: Csodálatos! Hogy volt?
3: My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
1: Reklámot hallottak.
2: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
5: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
6: Charreria Mexikó lelke címmel nyit fotótárlat Debrecenben, az Újvárosháza galériában. A szeptember 11-ig látható kiállítás már a virágkarneváli programokat vezeti fel. A tárlat apropója, hogy 100 éve, 1926-ban intézményesültek a Magyarország és Mexikó közötti diplomáciai kapcsolatok. Mesél az emlékkert az elfogadásról. Különleges kerítés kiállítás nyílt a református nagy templom mögötti parkban, a virágkarnevára készülve. A kerítés kiállítás központi figurája Elmer az elefánt, akinek a hungarocellből faragott alakja is megjelent az emlékkertben. A kedves figurára az arra járók is tűzhetnek virágokat. Csillagvonat indult Debrecenből hármas hegyaljára. A Zsuzsi erdei vasút a Rújter utcai állomásról ma este 7-kor indul, majd hármas hegyaljáról vissza a 10:30-kor. És mi lesz a program? Kézműves vásár a természetházánál, arcfestés, megnézhetjük a Fekete István emlékszoba kiállítást, valamint a dioráma kiállítást szintén a természetházában. Emellett megismerkedhetünk a baglyok világával, de lesz majd túra az éjszakai erdőbe, 22:15-től pedig csillaglesen vehetünk részt a körszín melletti tisztáson. Úgy néz ki, hogy ismét kedvez az időjárás a Kertmozis filmklubnak. Ma este 8:30-től Csáky László Kék Pelikán című filmjét láthatja a közönség. A Retro Kertmozis filmklub vetítések a DESZ 24 udvarán elnevezésű eseménysorozat keretében. A vetítést beszélgetés követi majd dr. Váró Kata Anna filmesztéta egyetemi oktató és Gál Csaba filozófus újságíró vezetésével. Regisztráció nem szükséges.
5: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy további nagyon szuper hétvégét és nagyon kellemes szombat délutánt kívánok önöknek 2026. augusztus 15-én. Még benne vagyunk éppen a nyárban, és elindult közben Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája, a mikrofonnál kettőig Kessérű Tomi. Ha van kedvük, üzenjenek, ha éppen unatkoznak, vagy mondjuk ténykedés közben vannak, vagy pihennek és lazítanak, esetleg úton vannak, 0620 95 95 395, továbbra is az SMS Viber számunk. Ez meg itt egy újabb igazi mai sláger, mehet fel a hangerő, jön Accent és a Don't Leave a Rádió 1-en.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, egy fontos info a folytatásban. A mai napon 18 óráig még a debreceni vízmű a Bartók Béla úti körforgalomban egy meghibásodott balesetveszélyessé vált csatorna fedlapcseréjét végzi. A társaság közlése szerint a munkálatok ideje alatt a Bartók Béla úti körforgalomból a Mester utca irányába a gépjármű forgalom nem biztosított, ezért az érintett útszakaszon ideiglenes forgalomkorlátozás van jelen pillanatban. Egy a lényeg, hogy nemek szokásból vezessenek és közlekedjenek. Köszönöm szépen a megértésüket és a türelmüket. Jó utat kívánok, méghozzá Ellen Walker és Eve Max kettősével. A Rádió 1-en már is pörög az Alone.

0: Albatross.
1: This is Albatross Gia.
2: FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az időjárás a főszerepben és a fókuszban a folytatásban. Hát nézzük a holnapi napunkat. Vasárnap 32-33 fok környékén alakulnak a csúcsértékek, marad a strandidő, éjjel pedig olyan 15-16 fokot mérhetünk. Csapadék egyelőre nem várható, erre a jövő hét első felében lesz majd esély. A szél megélénkülhet, fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás viszont továbbra is nagyon erős, úgyhogy legyenek óvatosak a nap. Köszönöm szépen a figyelmüket, a Rádió 1-en a folytatásban Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órájában már David Guetta és a One Republic 2-sel érkezik.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Letelt a szombati műszak, hölgyeim és uraim, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a kitartó és kitüntető figyelmüket, és nagyon örülök, hogy együtt töltöttük az elmúlt 120 percet. Kessérű Tomi voltam vagyok és leszek, találkozunk legközelebb. Legyenek jók, vigyázzanak magukra, további nagyon király nyarat és hétvégét kívánok, közben pedig búcsúzom méghozzá egy újabb igazi mai slágerrel. Jön Lady Gaga, aki szó szerint elvarázsol bennünket. Ez az Abrakadabra Rádió 1-en. Hello mindenkinek!

0: helyben vagyunk. Az FM 95 rádió egy helyi közéleti magja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Felvettek az egyetemre.
4: Akkor el kell kezdeni tervezni a költözést.
3: Én már meg is találtam a tökéletes albérletet, de azonnal le kell foglalózni.
4: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt a kaucióra?
5: A Thrive Banknál az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
6: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összeg.
5: Express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
6: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%.

0: hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hogyan tudnék élni nélküled?
3: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
4: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
5: Otthoni és üzleti internetcsomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
6: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
7: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Feloldották az útzárat a Budai Nagyantal utcánál. 5 nap múlva kezdődik a virágkarnevál. Marad a napos idő térségünkben. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót, hallják! Feloldották az útzárat a debreceni Budai Nagyantal utcánál. Ezzel az utolsó fázisába ért a Vámos-Pécsi úti csomópont kapacitás növelő átalakítása. A tervek szerint a kivitelező tanévkezdésre teljes egészében kész lesz a beruházással, ami várhatóan gyorsabb és biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé a nagyforgalmú kereszteződésben és környékén. A fejlesztésnek köszönhetően akár 20%-kal is nőhet a Budai Nagyantal utca és a Vámos-Pécsi út csomópontjának áteresztő képessége. Elkezdődött a visszaszámlálás. 5 nap múlva újra látványos, guruló kompozíciók vonulnak végig Debrecen utcáin. Az idén 60 éves virágkarnevára 12 kocsit készítenek. A díszítést nehezíti, hogy az aszály miatt kevesebb a virág hazánkban. Az idei rendezvényen is indul majd közösségi kocsi. Erre bárki tűzhet majd virágot augusztus 18-án és 19-én a Dósanátor téren.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
8: 5 parkolási zónát alakítottak ki Debrecenben, amelyeket színekkel különböztetnek meg egymástól. A Nagyerdei körút a Debreceni Egyetemtől a körforgalomig, a Pallagi út a körforgalomtól a Vigadó térig, valamint az Ady Endre út a Kötszínháztól a Nagyerdei körút kereszteződéséig. A kék színt kapta. A kék zóna hívókódja 4034.
1: A DV Parking információit hallották.
8: A nap hátralevő részében marad a napos idő térségünkben. Csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérséklet 33 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál egészen délután 5-ig Kis Márti. Üdv mindenkinek! A folytatásban pedig a 2026-os év nyár dala, szerintem mondhatjuk, fesztivál dala, sport himnusza mindenképpen, mert ugye a 2026-os foci VB-n többször is hallottuk Shakira dalát, ez a Die Die. Tulajdonképpen a dal szövege olyan, mintha Shakira egy ilyen személyes coacha, mentora lenne a focistáknak, és hát így elmagyarázza nekik, hogy srácok, itt vagytok a csúcson, most adjatok bele apait, anyait. Die, die! Azom a Rádió 1-en.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Augusztus 15-e van, vagyis ezzel a hétvégével összesen Rádió 1-esek 3 hétvége van még a nyárból. Nálunk a mixek azért a nyári üzemmódban szólnak még. Kuki például a Before Party Show-ban 2 órán átmixel, 5 óra után.

0: az is itt lesznek a következő órában, ugye ők is együtt bulisztak. Vonatoztak, masinisztáztak, töltött káposztát tettek a Taylor Swift-tel. Ezt adaltozom tőle nem sokára. Jön a nász nép is, és mutatom a legfontosabb tudnivalókat, amiket a Strand Fesztiválról feltétlenül tudni kell.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon

0: Rádió Max. Találkozzunk a vadi új Rádió 1 Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszoldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az évhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
7: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: A Csegei Halászcsárta bemutatja a 14. Tisza Csegei Harcsa Paprikás Főzőfesztivált. Szeptember 5-én szombaton várja önt is a zenés forgatag az Agyagbontával és a Számadó zenekarral. Emellett színes családi és gyermekprogramok, népművészeti csoportok és kirakodó vásár teszi teljessé a napot. A rendezvényen kedvezményes áron kapható a szabadban főzött halászle és harcsa paprikás. Fellépők, Fási Ádám és vendégei, digitál zenekar, Barbie és Szabi, Péter Sramek és Nótár Méri. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A belépés ingyenes.
0: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 19-től.

0: FM 95 Rádió 1-en.
1: Hirdessen közvetlenül kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk! Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Feloldották az utcárat a Budai Nagyantal utcánál. Idén is megrendezik a Kaliba Gyermekfesztivált. A Győrt fogadja a DVSC. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Feloldották az utcárat a debreceni Budai Nagyantal utcánál. Ezzel az utolsó fázisába érte a Vámospécsi úti csomópont kapacitás növelő átalakítása. A tervek szerint a kivitelező tanévkezdésre teljes egészében kész lesz a beruházással, ami várhatóan gyorsabb és biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé a nagyforgalmú kereszteződésben és környékén. A fejlesztésnek köszönhetően akár 20%-kal is nőhet a Budai Nagyantal utca és a Vámospécsi út csomópontjának áteresztő képessége. A virágkarnevári hét a legkisebbeknek is számos élményt kínál. A Galiba Gyermekfesztivál idén is 6 napon át koncertekkel, kézműves programokkal, felvonulással és táncbemutatókkal várja a családokat. A rendezvényen a gyerekek nem csak nézőként, hanem alkotóként is bekapcsolódhatnak a karneváli forgatagba. Fokozott rendőri ellenőrzésre kell számítani Debrecenben augusztus 31-éig. Az ellenőrzés a Böszörményi út, Pesti utca, Nyugati utca, Erzsébet utca, Petőfi tér, Veserényi utca, Hajnal utca, Rakowski utca, Nyíl utca, Füredi út, Egyetem Sugár út, Böszörményi út által, valamint a Nagyerdei körút által határolt területet érinti. Újabb hazai mérkőzést vív a DVSC a labdarúgó NB1-ben vasárnap. A negyedik fordulóban a bajnoki címvédő Győrt fogadja a Civisvárosi Együttes. A találkozó vasárnap délután 4:30-kor kezdődik a Nagyerdei stadionban. A nap hátralevő részében marad a napos idő térségünkben. Csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérséklet 33 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kis

0: napja.
1: Dolgozni ment anya, vagy kikapcsolódni?
0: Nem, csak kikapcsolódni.
1: És te tartod otthon a frontot?
0: Hát, meg apa.
1: Kihasználtad a nyári szünetet?
0: Klassz volt, nagyon jó volt.
1: Mi volt a legjobb?
0: Az, hogy elmentünk a Balatonra.
1: Na, de örülök neki, hogy

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Önök a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert jött egy ilyen üzenet egy 30-as számról, hogy szia Márti, kérhetnék egy reggeli zenét. Válás közepén, csak ez segít most nekem. És üzenem mindenkinek, aki éppen válik, hogy kitartást. Biztos vagyok benne, hogy Kukitól fogsz tudni kérni majd reggeli zenéket, mert hogy Kukinál is lesz ma kívánságműsor 7 óra után. Én most egy Purple Disco Machine dalt küldök neked, és hogy mi a közös benne és reggeli liben? Hát mind a ketten ott lesznek jövő héten a Strandfesztiválon, Zamárdiban. Egy jó bulizás, az most rajtad is sokat segíteni szerintem.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az egyik legértékesebb szupersztár a folytatásban, kérem szépen, Selena Gomez. Hát tudom, a focistákat követik a legtöbben a világban, de a popstárok között azt hiszem, hogy mindig Selena Gomeznek van a legtöbb követője. Ezt egyszer pontokban összeszedték, hogy miért van így. Na de most, hát ugye a sztárok élete nem csak játék és mese, perlik őt is és az anyukáját, Mandy Tiffit, súlyos csalás, értékpapír csalás, szerződés, szegés, ezek a vádpontok egy frissen benyújtott szövetségi perben, amely a Wonder Mind Global nevű mentális egészségügyi startupjuk összeomlása miatt indult. Ennek egyébként Selena Gomez volt az egyik marketing arca, hát az 500 millió követőjével elég jó kis reklámtábla nő. Most 1,2 millió dollárt követelnek vissza a befektetők, mert hogy befutcsolt a cég. Hát gondolom, ilyenkor majd a háttérben ezt az ügyvédek lerendezik. Selena Gomez and the Scene és a Love You Like a Love Song.

0: termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hű, stabil optikai net féláron.
3: Bizony, ennek a felesen tréfa.
4: Otthoni és üzleti

0: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
1: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: reklamkukac@mcdb.hu

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden, itt az FM 95 Rádió 1-en. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Feloldották az útzárat a Budai Nagyantal utcánál. Ezzel az utolsó fázisába érte a Vámospécsi úti csomópont kapacitás növelő átalakítása. A tervek szerint a kivitelező tanévkezdésre teljes egészében kész lesz a beruházással. Rekonstrukciós munkák elvégzésére kér ajánlatokat az Aquaticum Debrecen Kft. A mediterrán élményfürdő légtechnikai rendszerének korszerűsítéséhez. Az ajánlatkérési feltételek kikérésének határideje augusztus 18-a délelőtt 10 óra. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep térségünkben. Délután megjelenhet néhány gomoly felhő az égen, de eső nem várható. Reggel 25, napközben 34 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

telefonnál még ebben az órában. Kis Márti, jelen, én vagyok az, én hozom a Rádió 1-es zenéket, aztán jön Kuki, a francia Muki, és augusztus 15-e van, vagyis ezzel a hétvégével együtt, azt mondja, 1-2-3 hétvége van még a nyári szünetből. És ezt a dalt most azoknak is küldöm, akik a, hát mondjuk jövő héten bevásárolnak majd a gyereknek iskolai szereket a papírboltban, és azoknak is, akik most tudták meg, hogy mit jelent az, hogy postairon, én felteszem a kezem, ez a piros-kék végű ceruza. Tényleg nem tudtam, hogy mi az a postairon. Jön

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Bibi Rexa a folytatásban. Ő is azok közé az énekesnők közé tartozik, akik másoknak is írtak slágereket. Hú, de milyen slágereket? Ráadásul azok előtt, az évek előtt, hogy ő maga befutott volna, hát ezt nagyon sok sztárról el lehet egyébként mondani, mondjuk Lady Gagáról is. És megkérdezték tőle a napokban egy podcast műsorban, hogy mi a kedvenc dalszövege, amit ő írt másoknak, tehát nem saját Bibi Rexa dalról van szó. És hogyha azt mondom, hogy Eminem és Rihanna dalát ő írta, a Monstert, hát bizony ő írta, és ez a kedvenc sora, amit ő írt.

szörnyetekben, jól kijövök a fejemben lévő hangokkal, hát a saját démonjaiból írt egy toplistás dalt. Azért az nem semmi. Most is őt hozom, a folytatásban, de itt már ő is énekel. Bombadal lett ez is. Bébi Rexa, I Got You.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: közlekedési információk a Rádió 1-en. Dóri is jelezte korábban, hogy az M1-esen a határ felé Tata közelében a 70-es kilométernél több autó is ütközött, úgyhogy emiatt volt nagyon nagy a dugó, több mint 10 kilométeres, hát ez most olyan 5-8 kilométeresre csökkent a torlódás. Hát még egyszer, M1-es a határ felé a 70-es kilométernél Tata közelében volt korábban ez a baleset, hát ezt lehet ott még mindig érezni. Kerülő útvonal 61-es jelű Tatabánya csomópont.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és hogy felcsendül ez a zene, mindannyian tudjuk, hogy az előadó itt van, Kuki, mondjuk egyszer a nevet.
1: Blondish!
0: Vagyis Vivien Bakos, aki jövő héten, szombaton este 6 órától élőben mixel a stúdióban, egy fellépés előtt. Kuki, hát te leszel előtt a warm-up DJ.
1: Hát köszönöm szépen, megtisztelő, hogy warm-up DJ lettem. Jaj, de jó! De jó!
0: Azért ő nem kispályás nőtt, tehát én Idris Elba

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Civi

0: Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Hozz saját táskádat a Jyszkhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A már csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
7: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt.
6: A hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
7: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego

0: Prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlenabban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
2: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.

0: megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Az FM 95 Rádió 1 híreit hallják röviden. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Feloldották az útzárat a Budai Nagyantal utcánál. Ezzel az utolsó fázisába érte a Vámospécsi úti csomópont kapacitás növelő átalakítása. A tervek szerint a kivitelező tanévkezdésre teljes egészében kész lesz a beruházással. Elkezdődött a visszaszámlálás. 5 nap múlva újra látványos, guruló kompozíciók vonulnak végig Debrecen utcáin. Az idén 60 éves virágkarnevára 12 kocsit készítenek. A díszítést nehezíti, hogy az aszály miatt kevesebb a virág hazánkban. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep térségünkben. Délután megjelenhet néhány gomoly felhő az égen, de eső nem várható. Reggel 25, napközben 34 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Don Camera, egy kis Cyril remix. Most érkezik egy kis Switch Disco Rehab együtt. Ajaj, a szám címe Sleep Tonight. Szerintem már este senki nem elszik, mindenki bulizik, ugye? Hát azért vagyok itt, hogy kicsit, hol mondjam, adom nektek egy kis kedvetek menni, szórakozni, jó? Egyszer

Show Summer Edition. Mi kell még? Nyári hangulat, jön a Come My Life is a Disco. Hallod ezt? Hallod, ez a kis ritmus? Az nem semmi, ugye? Ha-ha! Jó hírem van, 12 percig nem beszélek, csak mixelek. Ez jó nektek? Aljább, kukikám! Kapcsol ki a mikrofonot! Kapcsol ki! Kapcsol ki most!

mert az az enyém. Jól van, jó, csak a felét, mert ott volt a jó barátomnál, és több órán keresztül próbáltunk valamit csinálni nektek, hogy jó legyen zeneileg nyilván. És akkor kértünk Alexia, egy énekesnő, hogy jöjjön hozzánk, és énekeljen Fire, szóval lennak fiúk.

Na viszont egy fötöl, jön egy kis eső. Mindent tudtok, ugye? Érkezik akkor az isteni Another 54 Ultra Assam címe Talk to You. Hey, azaz, én beszélek hozzatok természetesen. De nem sok

0: Ez nem szép az élet? Na, gyönyörű! Érkezik-e már lassan Camerade, Be Mine, Bernard Remix! Be Mine!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ti kértétek, a Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a darabáros és kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csapj le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak kilink. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden

0: Számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
1: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap? Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszoldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éhhajtó vadászatából. További izgalmakért szök be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
4: Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Jelen lenni közösségben, hitben és tudásban.
7: Debreceni Református Hittudományi Egyetem.
6: A hitéleti képzések műhelye.
7: felvételi.drhe.hu.
8: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
9: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
8: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
9: Reklámkukac mcdb.hu.

0: 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Az FM 95 Rádió 1 híreit hallják röviden. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Feloldották az útzárat a Budai Nagyantal utcánál. Ezzel az utolsó fázisába ért a Vámospécsi úti csomópont kapacitás növelő átalakítása. A tervek szerint a kivitelező tanévkezdésre teljes egészében kész lesz a beruházással. A virágkarnevári hét a legkisebbeknek is számos élményt kínál. A Galiba Gyermekfesztivál idén is 6 napon át koncertekkel, kézműves programokkal, felvonulással és táncbemutatókkal várja a családokat. Újabb hazai mérkőzést vív a DVSC a labdarúgó NB1-ben vasárnap. A negyedik fordulóban a bajnoki címvédő Győrt fogadja a Civisvárosi Együttes. A találkozó vasárnap délután 4:30 kezdődik a Nagyerdei stadionban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

szia, szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, egészen 19 óraig mixerek nektek az igazi mai slágereket, Before Partition Summer Edition. Oh yes, és úgy mondtam egy pár perc ezelőtt, elmegy a hangom, érkezik Kamerád, és

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Sean Montam, Ian Fisher, Rain, Jó lesz minden velem, hirdetek nekem. Ez itt a Bifa Party Show, Summer Edition itt a Rádió 1-en. Allé, hopp, kukikám, mixeljél te, Csiga Zabaró.

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt egy Orlen.
2: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
5: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
4: Ezt azonnal le kell foglalni.
5: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
4: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
6: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Az RTL Most Wanted celebhajszat tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszold alt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az évhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
0: Reklámot hallottak.
9: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
11: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
10: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
11: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Az FM 95 Rádió 1 híreit hallják röviden. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Feloldották az útzárat a Budai Nagyantal utcánál. Ezzel az utolsó fázisába érte a Vámospécsi úti csomópont kapacitás növelő átalakítása. A tervek szerint a kivitelező tanévkezdésre teljes egészében kész lesz a beruházással. A virágkarnevári hét a legkisebbeknek is számos élményt kínál. A Galiba Gyermekfesztivál idén is 6 napon át koncertekkel, kézműves programokkal, felvonulással és táncbemutatókkal várja a családokat. Újabb hazai mérkőzést vív a DVSC a labdarúgó NB1-ben vasárnap. A negyedik fordulóban a bajnoki címvédő Győrt fogadja a Civisvárosi együttes. A találkozó vasárnap délután fél ötkor kezdődik, a Nagyerdei

0: stadionban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A kívánságműsor elkezdődött, Jöri műsorra. Én muszorra így tudtok telefonálni a 0620-311-111-re. Mint most az első telefonáló, ki ez van szerencsém? Halló, halló, halló!
2: Szia, Kuki, Anita vagyok.
1: Anita, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok, jól telik a hétvége.
1: Mit jót csinálsz?
2: Most éppen sütök, süteményt sütök.
1: Süteményt sütsz, nagyon jó. Mi jelen, csokis, vagy vaníliás?
2: Nem, ez most gyümölcsös lesz, ez most barackos.
1: Jó, barackos, az igen, az igen. Akkor jó sütögetést kívánok neked, közben gondolom szeretnéd meghallgatni a kedvenced?
2: Igen, igen.
1: Melyik is az?
2: Shakirától a Die Die.
1: Foci hangulat itt a Rádió Egyen, neked köszönhető, és kinek szeretnéd küldeni?
2: Az ismerőseimnek, akik jönnek hozzánk a hétvégén, pont ezért sütök, mert őket várom süteménnyel.
1: Jó van, oké. Rendben, akkor jó bulizás nektek, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm.
1: Hello, hello, szia, szia!
2: Ja.
1: Gyerekek, Shakira úgy kinéz ma, mint 20 évvel ezelőtt, nem változik a csajszí, tényleg jól tartja magát. Hát igen, valamikor ők voltak együtt Gerard Piquével, nem? Piqué kicsit, hogy mondjam, rossz dolog csinált, de mindegy. Allé, isteni a zene érkezik, daj, daj! A legújabb Shakira itt a Rádió Egyen!

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, esetleg vagy csisztok, jó étvágyat kívánok, na még szép, de azért nem szabad elfelejteni, hogy 20 óraig élő kívánságműsoranunk. Bizonyíték következik, most kit köszöntsünk? Halló, halló!
2: Szia, Kriszti vagyok, és szeretnék kérni számot.
1: Na, Kriszti, melyik dalt szeretnéd kérni?
2: Kamerádnak a legújabb számát szeretnék kérni.
1: Az a szám címe, hogy You Yourself, ez nagyon jó kis muzsika, jó az ízlése, de kinek szeretnéd küldeni?
2: Szeretném küldeni a barátnőimnek, most nem sokára jönnek majd át hozzám, és egy kicsit csacsogunk.
1: Ja, egy csajos buli?
2: Így van.
1: Na, az ne, kell, jó van. Jó bulizás nektek, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm szépen.
1: Ciao, ciao, szia, szia.
2: Szia.
1: Érkezik akkor a legújabb Cameron nálunk, nincs mese, jön akkor You Yourself itt a Rádió Egyen. Halljabb Kukika, mind dics be.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show.

0: Kedvetlenek fiúk, kívánságműsor, 20 óraig újabb kedves telefonáló. Ki ez van szerencsém? Halló?
1: Szia, Kuki Gyula vagyok.
0: Hello, mi újság, hogy vagy?
1: Nagyszerűen, köszönöm szépen.
0: Na, mi a program hétvégén? Pihi, vagy mész bulizni, vagy kicsit mesélj?
1: Hát, pihengetünk. Egész héten szabadságon voltam, ki kell pihenni a fáradalmakat. Gyerekeket gyorsan lepasszoltam, a feleségem elvitt őket játszótérre, úgyhogy most
0: pihenc. Ja, jó van, oké, remélem. A szabadságról erről szól, jó, oké. Na, mit szeretnéd kérni tőlem?
1: Hát figyelj, mivel annak nős vagyok, azért nőknek vagyok a nagyon nagy rajongója, és hát Magyarországon nagyon szép DJ lányok vannak, és közülük szerintem egyik legszebb az Reggae Lili, és neki szeretném a legújabb számot kérni.
0: Értettem, és kinek szeretnéd küldeni a legszebb Reggae Lili?
1: Hát figyelj, akkor küldeném Mezgely Viktóriának, egy másik DJ lánynak.
0: Igen?
1: És minden nőnek, aki hallgatja a
0: zenét. Azért ne felejtsd el, Jamina is itt van nálunk, Jamina, tudod?
1: Hát ő is egy csinos lány egyébként.
0: Azért mondom, Jamina, jó van. Szóval úgy értem, hogy mikor volt az a DJ szavazás, te nem rám szavaztál, hanem csak a csajokra, ugye?
1: Nem, a lányoknak vagyok rajongó, de természetesen rászavaztam.
0: Ja, persze. Elhiszem, jó van. Rendben, köszönöm szépen a telefonáddal, és kellemes estét kívánok neked, jó?
1: Neked is kellemes estét kívánok.
0: Ciao, szia. Elmondom, Károly nem nőtt születtem én, mondjuk az is lett, hogy nem mindegy, nekem mondok semmi. Érkezik Reggae Lili nálunk, a legújabb dal tőle, Heal Me, ez a szám címe.
2: Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
3: Ez a Rádió.

Én búcsúzom tőletek, fenek fiúk, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, ma este 9 terjú az Geri, holnap visszajövök 17 órakor, és búcsúzom Empire of the Sun-nál, de ez egy Blondish remix, és még egyszer hangsúlyozom, hogy Blondish itt lesz személyesen jövét szomaton 18 órakor itt a műsoromban, és mixelni fog 18 óratől, jó? Oké? Okay? Na, minden

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy érdemű publikum. Szombaton is diszkos itt Rádiós a rádióban, ahol csak igazi mai sláger megy. Félőben DJ Junior, Bár Attila és jó magam, Hanvai PG.
1: Hello, hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak!

0: Junior vagyok, eredeti valódi Csepeli, de tényleg ezt vállalom, és hát én a Honvai Pidzsit támogatom itt egész este, hiszen itt vagyunk FM-en, webben és applikáción keresztül.
1: Sam Feld lemezével kívánunk kellemes rádiózást, és már is indul a diszkosít rédős, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: az ünnepelteket?
1: Argentinok idén nem lettek Európa bajnokok, mondjuk ez tényleg így van, ezt jutott most így hirtelen eszembe. Nem tudom, nektek ez megvan, vagy nem van, vagy ez a fejét.
2: Nekem megvan sajnos.
0: Nekem nincs.
1: Jó, mindegy, majd adáson kívül elmondom. Viszont annyit akartam mondani, hogy ma este én Bélmegyeren pörgetek, majd hajnali fél kettőkor odavárok mindenkit egy nagy fesztiválra.
3: Most, hogy elmondtad egyébként, ugyebár én is érkezem ma este Jászszent Andrással, utána pedig a Szeldító partjára, és attól függetlenül, hogy klasszikot játszok-e, vagy sem, tuti fix, hogy

0: 100% tisztaságú magas BPM tartalmú Adrian színnölő diszkosít a Rádió 1-en, Hanvai PG Mix-el, itt van Bárány Attila, én DJ Junior is.
1: Én egyébként nem vagyok itt, tehát ez félő, már hogy attól való félő, hogy nem vagyunk itt, mert hogy egyébként Siófokon a Világ Balatonon vezetem a műsort a nagy színpadon, és aztán utána 3-4-11-től vagy 10-11-től, ezt most meg nem mondom pontosan, de én fogom pörgetni a lemezeket az arénában, és onnan megyek majd át Balatonfüredre, ahol a One Night in Füreden viszont 5 órán keresztül állok a lejátszók mögött. Mondjuk ez sem feltétlenül állja meg a helyet, mert hogy én állni nem tudok egy helybe, az biztos, szóval végig fogom ugrálni azt az 5 órát.
0: Annyit akartam mondani, hogy akkor majd jókon feled be a Burait, az fontos, meg majd a lehet a Máriót is. Köszi szépen.
1: Te sóidat mindenképpen. Testvérem, szervusztok, gyertek!
2: Most pedig már is megyünk tovább úgy, hogy a háttérben Roberto Vini is, jó magam Hanvai PG, jön a Sebek mélyén, itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkos stérdősóban.

0: rukkolok elő, vagyis mennyi bizonyosat fogok játszani.
1: Én nem kamuzok, én itt vagyok, mert csak fél kettőre megyek majd Bélmegyerre, úgyhogy akkor lépek föl, úgyhogy simán leérek. Egyébként az ilyen Békés Csaba környékén van. Meg annyit akartam még mondani, visszakanyarodva egy kicsit a DJ Oti partihoz, csak egy nagyon röviden tényleg, hogy az after party is nagyon jól sikerült. Egyetlen egy probléma volt az egész, hogy amikor mi váltottunk az Attilába, na abban a pillanatban leverte a biztosítékot egyébként az egész rendszer, és ennél a bizonyos helyszínnél tök sötét volt 5 percen keresztül, és így mindenki szépen így jár. Úgyhogy nagyon jó volt újra összeszedni az embereket, sikerült, de nyomtuk tovább, de nem volt könnyű feladat, meg hogy mondjam.
2: Mondanám, hogy elnézést kérünk azoktól, akiknek kicsit savanyú a szőlő, és semennyire nem érték meg ezt az Oti, DJ Oti féle rajongást, tömeget. Egy biztos, hogy a szeretet áll a háttérben, és ez a legfontosabb, de nem kérünk elnézést. Jön a Sorry, amiről kiderült a DJ Oti Bolihon, ez egy feldolgozás, és
0: mit én
2: átkuk.
0: Cover.
2: Ez egy cover, bevállaltuk, ez egy Madonna dal volt, annak idején most a diszkósit jegyzik, na ez érkezik most itt a Rádió Egyen, ahol

0: Miskolci Rádió Show, Rádió 1-en, csak igazi mai sláger, mert itt a Bárány, a Honvai, meg a Junior, itt vagyunk 20 éve, itt vagyunk 20 éve, de itt vagyunk 20 éve. 20 éve, most már 21 lesz idén, és az igazság, hogy még arra is lapot fogunk húzni. Mi azt is megmerjük csinálni.
1: Igen, sokan kérdezik tőlünk, hogy meddig akarok ezt még csinálni.
2: Ameddig idegesítiteket.
1: A rádiózást, a diszkózást, a mikrofon a beszélés, mert ezt is kapjuk folyamatosan. Hát ez ilyen.
2: Mi szeretünk beszélni, szerintem aránylag jól meg is értjük egymást, még akkor is, ha hülyeségeket beszélünk, legalább egy nyelvet beszélünk. Na, úgyhogy még egy darabig maradunk, úgy tűnik.
1: És már is megyünk tovább, jön egy olyan dal, amelynek nagyon durva jövője várható. I'm Alive, méghozzá ugye már Imál Angel-től itt a Rádió 1-en, ahol

0: sziasztok!
1: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy ma este hajnali fél kettőtől Bélmegyeren pörgetek majd egy nagy fesztiválnak az After Party-án, és természetesen újra jövünk holnap este 8-kor ide a Diszkocsit Radio Show-ba. Szevasztok! Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambai PG voltam, ma este Jász Szent Andráson kezdek, innen a stúdióból oda megyek, utána pedig a Szelidi Tóra. Az utolsó tap pedig ma estére az a felvétel, amely a legnagyobb sikolt kapta a Diszkocsit szettje alatt DJ Oti. Csomóan azt mondják, hogy koncert, de ez nem koncert, szóval DJ Oti partiján jön Imál Angel és az I'm Moving to the Sun.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Civit

0: Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: Itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, zseniális lesz velünk a szombat este. 4 DJ, 4 órányi mix, és rengeteg vadonatúj zene vár rátok innentől. A Loving Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek. Bele is csapunk a közepébe, úgyhogy jó zenékre fel lehet készülni, jó hangulattal megfűszerezve. Itt is van az első jó zenénk, ami nagy kedvencem is, ugye Fate lesz, Insomnia és Bibi Rexa. Úgyhogy a New Religionnál nyitjuk a World Is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel, és velem a Loving Arms-szal.

0: Virgin Radio Show szombat este a Laughing Arms lemezjátszói mögött mára is hoztunk nektek egy csomó friss zenét. Lost Frequencies jön most.
1: Lost Frequencies nem túl rég járt tőlünk, nem is olyan messze, ugye az Antolt Fesztiválon, Kolozsváron. Én egyszer már voltam pont ugyan itt, ezen a fesztiválon Lost Frequencies-en, hát ez nekem valami zseniális, ami zenei élményt és energiát átadott ez a buli. Na mindegy, most az új újdonságával megyünk tovább, úgyhogy itt is van a

0: találkozzunk minden este Zamárdiban, a Rádió 1 stage-en, és hát idén a strandon fellép Robin Schulz.
1: Olyan előadóktól és DJ-ktől játszok zenéket, akik hamarosan vagy már pont most jártak Magyarországon, nem is olyan túl rég. Ilyen a következő is, aki, ahogy Geri is említette, hamarosan érkezik Magyarországra, méghozzá a Strandfesztiválra, Robin Schulz, úgyhogy itt is van tőle az újdonság, ami Better Times címre hallgat, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Radio Show-ban.

0: hölgy és a World is Mine Radio Show szombat este a Laughing Arms állt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában. Merre mész tovább innen?
1: Ma van, képzeld el, Bekával egy saját közös rendezvényünk, ami ma indul el.
0: Úgyhogy, ami itt, a nappali buli, ugye?
1: Igen, ez a nappali buli, úgyhogy robogok is tovább, mert hamarosan kezdünk, úgyhogy nem tart sokáig, 11-kor befejezzük. Úgyhogy gyertek még gyorsan hozzá hozzánk, és zárjuk le ezt a mai napot.
0: Tök jó! Andris, én jó bulit kívánok neked, meg nagyon-nagyon jó és nagyon sok közönség.
1: Köszönöm szépen, Geri, úgyhogy neked kitartás.
0: Villámgyors helycsere a lemezjátszóknál, és New Week jön, maradjatok!
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon

0: Rádió Max. Találkozzunk a vadi új Rádió 1 Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: Newvik viszi nálunk tovább a szombat estét, isteni zenék jönnek a következő egy órában is. Hello Newvik!
1: Hello Geri, szevasztok, Rádió 1-esek, készüljetek, mert rengeteg finomság lesz, és végre ki lett masterelve a Mango Tree című dalom is, úgyhogy most már brutálisan fog szólni. Hát egy fél nyárra ment, mire a stúdióhoz oda jutottunk, de hát megérte, én azt gondolom. Úgyhogy ez is érkezik majd, viszont amivel indítunk, az Out of My Head és Norma Jean Martin és Hype-aton itt a Rádió 1-en.

végre sikerült a zsakmesterrel leülni, legalább egy 15 percet, ennyi időt tudott rám szakítani, nem, azért jóval többet nyilván. Hát az, hogy én is leüssek hozzá a stúdióba, és olyan hangfalakon tudjunk vele dolgozni, azért ez természetesen idő kell, meg energia, meg idegrendszer, és hát azért elég erős nyár, én azt gondolom, viszont az ilyen erős nyarakhoz meg egy erős klubzenei track is kell, és én azt gondolom, ez azok közé tartozik, úgyhogy Mangó Tri, itt most már fullban, és nagyon jó minőségben.

0: 11-től Antonio lemezjátszói mögött. Nézzük, mi lesz itt a következő dal.
1: Őrület, én nem tudom hány hete, szerintem most már több mint egy hónapja játszom minden héten ezt a dalt, és egyszerűen első hallástól tényleg azon beült, beépült az agyamba, fejembe, mindenbe, minden zsigerembe, és én azt veszem észre, hogy a közönség is, aki először hallja, az megindul rá. Tehát ő

0: játszói mögött egy különleges Randy MC remix jön most, amit játszottál a múlt héten is.
1: Kérek szépen, ez egy White Label, tehát csak kifejezetten kizálló Bakelit lemezelre jelent meg ugye a dal. Serceg is, brutálisan durván szól, és hát amit alátette groove-ot, attól pedig szétesik a ház, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt. Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, Randy MC, Jason Nevins és az It's Like That Rexon remixében.

0: Balatonra, aztán egészen Balaton lellénél fogok először kiszállni az időkapuból, kb. Mondhatjuk így, mert ilyen több száz kilométeres távolságról beszélünk, és utána pedig Siófok, úgyhogy kemény csapatás lesz este is.
1: Na akkor hajrá, engedünk is, mindjárt kezd a lemezjátszóknál Antónió, éjfél után pedig

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: Antonio víz bele minket a szombat éjszakába. Hello, Anti!
1: Sziasztok, Rádió Egyesek! Szia, Geri! Egy igazi nagy klasszikus, ikonikus darabbal indítom ezt az egyórás mixet, ami nem más, mint Faithless és Bibi Rexa közöse, a New Religion, itt a Rádió Egyen a World Is My Radio Show-ban. Tessék hátradőlni, hangerőt feltekerni, és burizzunk együtt szombat este!

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Antonio lemezjátszói mögött egészen éjfélig, és lesz majd különleges guest mixünk is még éjfél után. Gabriel Dancert látjuk majd vendégül, úgyhogy érdemes továbbra is minket hallgatni. Egy extra vadi új zene jön Blondistól.
1: Nagyon szeretem, Blondisnak az új daláról van szó. Egy kicsit flagma, olyan jó, laza, olyan igazi nyár, ilyen könnyed kis pop dance, ha mondhatom ezt. Hallgassátok, szeresétek, ízlejétek, ez nem más, mint Blondis és a Money itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: stúdiójából, tudod, hogy hol találsz
1: meg. Igen, megyek.
0: És iszunk egyet, iszunk veletek is egyet, legalábbis virtuálisan kocintok veletek is egyet. Hallgassátok a Rádió Egyet, legyen jó hétvégétek, vagy gyertek születésnapozzunk együtt. Jövő héten találkozunk ugyanitt a World is My Radio Show-ban. Sziasztok, Rádió Egyesek, szia Kedi!
1: Ciao, Anti, mindjárt jön a Guest Mix és Gabriel Dancer.

0: A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
3: Végy egy nagy levegőt.
2: Indulunk!
4: Are you ready?
0: Rio One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

mi pedig bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Gabriel Dancer Guest Mix-e jön a következő egy órában, és az élén természetesen az az új dal, amit Metzger Vikivel és Blanchal készített közösen. Ez a One Kiss.

Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne. A Third Is Mine Radio Show hetente egy óra mindig kiadó nálunk, ilyenkor szombatonként éjfél után. Most a Guest Mixben a lemezjátszóknál Gabriel Dancer. But the moment you...

0: Oldies Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát. A mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás, a legnagyobb kedvenceket hozom most Justin Bieber szólt. Most meg Szigala jön a rádió egy.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megyek pedig a diszkósit, akik jövő héten zenélnek a Strandfesztiválon a Rádió Esztízsen, sőt, ők indítják a Rádió Esztízset már jövő héten szerdán. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, a Swiss Disco Rehab, Sam Feld és a Sleep Tonight, amit indít.

be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, David Guetta stábja pedig egy nagyon menő dolgot csinált, legalábbis engem most ez elkapott, a Tomorrowland-es fellépéseit veszi végig 2007-től 2026-ig, mert hogy azóta ott van a fesztiválon, a nagy színpadon, és hogy hogy nézett ki akkor, mit játszott akkor, meg most az utóbbi években, nagyon jó kis videóban összepakolták, szerintem menő a socialben, ott pörög David Guetta oldalán. Ez pedig a legújabb igazi mai sláger tőle, J-Lo-val készítette a Save Me Tonight, amit indítok.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egy picit most tempót váltunk, egy picit lassulunk, de óriási kedvencet hozok. Olivia Rodrigo-tól ez a Driver's License itt a Rádió 1-en, picivel 3:42 után.